0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.
2: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora este 7-től 9-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

mindenre. Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Beat. 2 óra zene, ami nem hagy unatkozni.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, az NVB kiadta Orbán Balázsnak Szekeres Pál LP mandátumát, Szalai Józseffel már egyeztetett is Márkó Rosszi. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekkel. A főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzés és szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Kiadta Orbán Balázsnak az Európai Parlamenti Képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság kedden. A 2024-es Európai Parlamenti Választáson a Fidesz-KDNP listájának 6. helyéről mandátumhoz jutó Szekeres Pál szeptember 14-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról, amit az Európai Parlament még aznapi ülés és én tudomásul vett és megállapította a képviselői hely megüresedését. Szekeres Pál azért mondott le az EP képviselőségről, hogy átvehesse a Magyar Országgyűlésben Lázár János lemondása miatt megüresedett mandátumot. A Majki Népfőiskolai Társaság szervezésében civil véradás lesz szeptember 21-én 14 és 18 óra között Tatabányán a Koskároly utca 2-es szám alatt a civil központban. A Majki Népfőiskolai Társaság munkatársai várnak minden véradót civil szervezet kötődéstől függetlenül. És végül sport, a keretbe meghívott 5 újonc közül Szalai Józseffel már egyeztetett Márkó Rosszi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Dr. Icsáronnal azonban még nem, de utóbbi úgy készül, hogy erre hamarosan sor kerül majd. A szövetségi kapitány kedden hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort a szeptember végi, október elején Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Szalain, Jureken és Dr. Ison kívül a kapus Gundel Takács Bence, valamint a védő Várkonyi Bence kapott még újoncként meghívott a keretbe. A magyar válogatott az NL új kiírásában a második vonalnak megfelelő B divízióban szerepel, szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás arénában, szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
0: Időjárás.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható, többfelé élénk lökések kísérhetik a déli estelet, reggel 11, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Panasz Morgan Best of I. és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Itt van velünk a reggel csillaga,
2: azaz.
1: A paprika fülű Nemes Kitti.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Csípős a füled.
2: Mindjárt megcsíplek én.
1: Ott lógnak a paprikáid. Azok paprikák, nem? Az nem muskátli.
2: Igen.
1: De szép paprika. Amúgy, tök jó.
3: Igen, tényleg különleges. Árpiné Nemes Kitti.
1: Árpinista.
2: Ezért még kaptok.
3: Édes, jó. A leghíresebb női árpinista.
1: Igen, és nincs árpi a szeme alatt még. De majd meglátjuk. Nézzétek meg a Facebook oldalunkat. A Roland játszik rovatunk beindult. Mi lesz, a szüleid meglátják, írtak már, hogy gratulálnak?
3: Hova nem. Mentek Nász útra?
2: Hát, nem tudom.
3: De arra figyelj, hogy
1: ahol a hakni van, nem? Mert az ugye a szállás megoldva.
2: Ja, amúgy igen.
3: Igen, arra figyelj, hogy Madame Tussaud, tehát hogy oda ne nagyon menjetek ilyen panoptikumba, mert ott Árpi szereti a női bábukat csecserészni.
1: Hallod, aha. Roland, a Zámbó vetted ki a szót.
2: Úristen! Tudni, csak ezért csináltátok, hogy ilyen szarszó.
1: Ez mekkora fájdalmi szintet okozott, vagy ez hol érinti a fájdalmi küszöbünket? Mert hogy képzeljétek el, hogy orvosok megállapították, hogy mi a legfájdalmasabb dolog a világon, és ebben a blogban most fájdalmat fogunk okozni egymásnak.
2: Tudom, jaj, de jó!
1: Rolandnak a fájdalom küszöbe nem túl magas, de szóvicceket ezt így hova rakjuk? Tehát, hogyha el kéne helyezni egy 0-tól 10-es fájdalom skálán, ahol a 0 nem fáj, a 10 pedig fájdalmas.
3: Ja, én élvezem.
1: Én tehát... is az a baj, nekem ez 1-0-1.
3: Igen, nekem is, tehát abszolút. Viszont egyébként meg a fizikai fájdalmat tényleg nem bírom. Bevallom, ez lehet, hogy nem túl férfias dolog, de hogy én meg a fájdalom nagyon nem vagyunk jó barátok. És azért nem arról van szó, hogy a férfin áthalsz engem teljesen kiborít, mert nem. Remélem, a feleségem ezt már nem hallja. De hogy például, ha valamin fáj, akkor azt én azért nehezen viselem.
2: Hát úgy, mint szerintem általában a férfiak.
1: Egyébként valószínűleg igen, mert a Pistenek most nemrég volt egy kisebb fajta műtétje, ott tőlünk egy kilométer a kórházban, és lehetett hallani nálunk, hogy baj van. Tehát, hogy ő is az a típus, tehát van egy ilyen dolog, én meg kifejezetten szeretem, főleg ezeket az altatókat, meg amit utána adnak, ilyen bénító folyadékokat. Tehát én nem élek semmilyen ilyen szerekkel, de hogyha ott megkapom a kórházban, akkor én nagyon tripben vagyok, tehát én tudom azt élni.
2: Tehát ezek után már direkt fogod eltörni valamit.
1: Ja persze, úgy megyek, igen, a kalapács még a kezemben. Azt a jót adják, amit a múltkor adták.
3: Jó, hát figyelj, adta. Azért ilyen fehér köpenyes dílre keveseknek van.
1: Az biztos. Kitti, neked magasabban a fájdalom küszöböd?
2: Nekem szerintem igen, elég.
1: Na jó, akkor most teszteljük. Roland, hoztunk be eszközöket.
3: Várjál, mert közben írt a feleségem, azt írja, de hallom.
1: Hallja, jó. Akkor írd meg a valóságot, akkor... Nóri, légy szíves, jó?
3: Akkor nem mondok semmit.
1: Mi van, igen, ezzel a férfináta dologgal? És azt kitől kapod el, és hogyan?
2: Na, igen.
1: Nekem a legkellemetlenebb, amit a legjobban utálok, és minden évben egy hétre megvan, és gyűlölöm, az a torokfájás. Tehát ja, azzal hát, nem tudok mit kezdeni.
2: A kaparó
1: az engem nagyon-nagyon-nagyon idegesít. Ami meg életemben a legfájdalmasabb volt, itt két dolgot tudok felhozni. Volt ilyen epidurális műtétem, és utána jött az a fejfájás, ami igazából az agyvizet kevés, és nem tudsz vele mit kezdeni. Az olyan fejfájás volt, hogy azóta, hogy a fejem nem is érzékelem, tehát azt mondom, hogy ez semmi, erre beveszünk valamit, aztán elmúlik. Vagy a másik, amikor műtét után katéterre szorulsz. Az is egy olyan érzés, amit senkinek. Én ezeket hoznám, de itt írja például Kristóf a vesekövet, a fül és a fogfájást még. Veseköven soha nem volt, de állítólag az is nagyon oda tudja csapni az embert a falhoz.
3: Igen, meg mondom, az epe a másik, amit én azért úgy hallottam, hogy na az képes olyan szinten fájni.
1: Jaj, a múlt héten olvastam egy magyar férfit, aki, képzétek el, az vesekő volt szerintem, csipesszel vette ki a húgycsövéből magának otthon.
2: Jaj.
1: De vannak ezek az önmagukat műtők, apa is tud kisebb fogműtéteket elvégezni magán, nem. Én ezt nem tudom hova rakni.
3: De az a baj, tudod, hogy tehát én ezt olyan szinten nem bírom, hogy a gondolattól rosszul leszek. Igen.
1: Nagyon jó, így induljon jól a nap. De ezek fájdalmat okoznak? Tehát, hogyha el kell helyezned a 0-tól 10-es skálán, akkor hova rakod ezt a fájdalmat, amit ilyenkor érzel? ezzel, ami nem egy fizikai fájdalom, hanem ilyen gondolati fájdalom.
3: Jaj, ez kevés, tehát ez nem nyilván ez ilyen egy-kettő, de hogy kellemetlen. Tehát
1: filmben elfordulsz, amikor hozzák a harapófogot, körömre fogják?
3: Nem. Tehát azért így a látványát az bírom. Ha más szenved, azzal nincs bajom.
4: Az bírom, ha látom.
2: Én nem.
1: A világon legfájdalmasabbnak beraknátok? Én lehet, hogy még mindig a szülést mondanám, úgyhogy soha nem éltem át, és soha nem is fogom legfájdalmasabbnak. Most kiderült, hogy az orvosok szerint amúgy nem, de hogy ti a legfájdalmasabbnak beraknátok ti is a szülést?
3: Hát így úgymond a hétköznapi dolgok közül igen.
2: Igen.
1: Na kapaszkodjatok. Hoztak néhány dolgot, ami szerintük sokkal fájdalmasabb, és itt hozzáteszem, hogy a teljes objektív mérce nem létezik a világon, de létrehoztak egy úgynevezett NRS skálát, amit úgy határoznak meg, hogy a 0 az nincs fájdalom, a 10 pedig az elképzelhető legerősebb fájdalom, amit érez az ember, és ezen egyébként mind a szülést, mint pedig a tökörrugást 8-9-esre rakják. Annyi a különbség, és azért raknák előrébb a szülést, mert az egy folyamatos, egy hosszantartó, a férfi érzés meg az úgy mulandó, tehát hogy az hál' Isten az úgy tompul és enyhül.
3: De van tízes,
1: kapaszkodj. Az egyik az úgynevezett CRPS, ez az úgynevezett komplex regionális fájdalom szindróma, kicsit utána néztem, ez műtét után alakul ki, és az történik, hogy van egy alapfájdalmad, de emiatt a szindróma miatt sokkal erősebbnek érzed, mint amit a fájdalom indokolna. Tehát gyakorlatilag égő, szúró, lüktető érzés, és már egy zokni érintése is, vagy egy enyhe hőmérsékletváltozás olyat vált ki, hogy megőrülsz tőle. Tehát kvázi felnagyítja az adott fájdalmat egy indokolatlan szintre. Aztán itt van még a trigeminus neuralgia, ez az arc egyik oldalán jelentkező hirtelen áramütésszerű idegfájdalom. Aztán itt van a cluster fejfájás, a szemkörnyéke jelentkező rendkívül intenzív egyoldali fájdalom.
2: Na, olyan nekem már volt.
1: Tényleg?
2: Borzasztó.
1: Na mesélj.
2: Borzasztó.
1: 15 perctől 3 óráig tarthat. Aha. Az volt a legrosszabb, hát csak nem mondtad?
2: Amikor a szemgödröd is fáj, szinte a csont, az nagyon rossz.
1: Aztán itt van a vesekő, amikor a kő bekerül a húgyvezetékbe és akadályozza a vizelet útját, és hozom az utolsót, ami a legmeglepőbb. Állítólag ez a fájdalom listán a 10 plusz non plusz ultrás a golyóhangya.
3: Jó golyóhangya.
1: Igen, Justin O. Schmidt, amerikai rovarkutató azt mondja, hogy ha 1-től 4-ig kell értékelni, akkor 3 állatnak adja meg a 4-es kategóriát, és abból a golyóhangya szinte 5-ös. A harcos darázs, a tarantulavadász darázs és a hírhet golyóhangya, ami azért golyóhangya, igazából bullet ant, itt arról van szó, hogy szúrást okoz, de olyan, mintha meglőtték volna az embert, viszont fokozatosan okozza a fájdalmat, tehát vissza-vissza csap.
2: Jézusom.
3: Igen, és itt azt írják, hogy elég nagyok, tehát hogy ilyen 2,5-3 cm körüliek ezek a hangyák, hát az már nem is hangya. Az már valami külön entitás.
1: Szóval férfiak, végre egy jó érvelés, hogyha valaki azzal jön, hogy te soha nem érezheted azt a fájdalmat, amit a szülés okoz, hozzon egy golyóhangyát, és azt mondod, hogy na fogd meg a söröm.
3: Az a jó hírünk, drága hallgatók, hogy Közép- és Dél-Amerika esőerdőiben él. Tehát,
2: hál' Istennek, maradjon
3: azért,
2: is ott.
3: Igen, itthon azért relatíve kis eséllyel lehet találkozni vele.
4: És Tatabányán a dombon. Valaki behozta.
3: Na várjál, mert itt azt írják, hogy Brazíliában, egy bizonyos törzsben a fiúk férfiatasítási, ez egy létező szó, amúgy rituáléjának a
4: tegnap
3: része,
4: is mondtam, nem figyeltél.
3: És százával fűzik a hangyákat, kesztyűk be, amiket a jelölteknek 10 percen át kell viselniük.
1: De ezt nem hiszem el, ezek őrültek. És akkor igazából itt az történik, hogyha ez megszúr téged, akkor hosszú órákon keresztül ez mindenféle vesegörcsöt okoz, duzzadást, fájdalomhullámot, összehúzódást, minden, és ezt megcsinálják direkt.
3: Igen, és várjál, mert találtam egy videót is, valami magyar srácok azt gondolták, nagyon jó dolog egy dobozba benyúlni, ami tele van ilyen golyóhangyákkal. Na, hát
1: hoztak Magyarországra? Akkor mégis van? István írja, hogy szerintem a haslövés is fájhat, meg a fizikai kasztrálás. Köszönjük szépen! Jó, ezeket az üzeneteket jó lesz, Tomi így bejön és visszaolvassa az SMS-t.
3: Azért ez egy vidám reggeli műsor, tényleg!
1: Most akkor bántsuk meg egymást, jó? 0-tól 10-ig lehet tehát skálázni a fájdalmakat, 0, 1, 2, semmi, a 10 a legdurvább fájdalom a világon. Roland, szeretnél okozni a Kittinek egy 2-est? Mit csinálsz? 0-1-2 ez még nem érezhető, de már fájdalomnak nevezhető. Egy 2-est azt miben mérsz?
3: Hát nem tudom, én óvatosan megütöm a kezét.
1: Jó, ez mondjuk egy 2-es.
3: De ezt sose csinálni.
1: Szeretnél a Rolandnak egy 5-öst? Mit csinálsz? Az olyan közepes fájdalom, az már fáj, ez a hangya csíp tízest.
2: Hát... Na, mit tudok csinálni?
3: Azt mondja, meg...
2: Nézd rám!
4: Megharapod a fülét!
2: Amúgy valami ilyesmi, van nekem is a füleim.
3: Azt mondja,
2: hogy
3: nincs kész a köztér, nem tudom. Tehát...
4: Nem végeztem el a munkát.
2: Ja, én is valami csípésre gondoltam. Nem tudom.
1: Jó, ha nekem akartok egy hetest, előkerül a kalapács?
3: Előám. Még egy véső is.
1: Ha hetest akarsz, hova ütsz? A 8-9 a tökörrugás, tehát hogyha valami enyhébet kell ütni. Hetes.
3: Orrodra.
1: Orr, egy orr, de erősen, te törjön.
3: Hát ilyen köze, ne törjön, de fájjon.
1: Megtidenized az orromat.
3: Sámlira, na.
1: Szerintem sledgehammer kell, és akkor megtideniszheted az orromat.
2: Megtideniszheted, jaj Isten.
3: És akkor te is mozgban fogsz járni hónapokig?
1: Hát valami ilyesmi, oké.
3: Okay. Te leszel a helyi zorró.
1: Jó. És akkor, hogyha most magadnak rakod be a tízes skáláról, és akkor szerintem zárjuk ezzel a golyóhangyát, most látom, hogy nagyon utána néztél a dolognak, akkor ezt hova rangsorolod? Tehát ilyen 10, 20, 100?
3: Ja, hogyha, de, és még tök mindegy, hogy hol csíp meg. Ja, hát figyelj, ha azt mondják, hogy egy hétköznapi átlagembernek 10/10, akkor nekem 10/20.
1: Jó, akkor zárjuk ezzel a blokkot, hoztam ezt a dobozt, ebben itt van egy kis golyóhangya, és Roland, kérlek szépen, ezt most nyeld le. Mi a legújabb veszély, ami a környezetet veszélyezteti odafent? Mi az, amitől most a legjobban félnek, és ez nem kamu, ez nem álhír, ez nem túlzás? Mi okozza a legnagyobb gondot és környezeti kárt a Monteverest tetején?
3: Húha!
1: Tippelját, hogy oda járnak turisták, hegymászok, de inkább hegymászok már.
3: Az, hogy pisiljenek.
1: Tudtad?
3: Nem, ezt most tippeltem.
1: Ezt nem hiszem el, ezt hogy találtad ki?
3: Hát belegondoltam, hogy mi az, ami ilyen tömeges lehet.
1: És
3: hát
1: inkább a pisi, mindenek. Mint a kaki? De miért?
3: Hát pisilni többször kell.
1: De okos vagy. Na figyelj, itt a cikk, olvad a hó a Monteverest tetején, mert széthugyozzák a túrázók. Ez konkrétan...
3: Ez egy színvonalas cikk.
1: Nem egy cikk, hanem egy Everesti hivatalosan publikált és lekutatott dolog. Kapaszkodj, mert ugye ott rengeteg turista mozog. Azt nézem, hogy ugye a vizelet az hőmérsékletben felmérhető úgy, mint hogy 849.174 megazsúl, amit igazából az emberi hővel ott generálnak. Na mindegy, nem megyek bele ezekbe a számokba, mert úgyse értjük, de az a lényeg, hogy ugye mivel a hegymászók a túra miatt meg egyébként is rengeteg-rengeteg vizet isznak a kiszáradás elkerülése érdekében, így naponta összesen 6000 liter vizeletet termelnek, ami önmagában véve is nagy hőforrás, és míg a szilárd hulladékot összegyűjtik, a vizelet nagy részét közvetlenül a gleccserre engedik, és a kutatók becslése szerint ennek a hőnek köszönhetően egyetlen szezon alatt körülbelül 154 tonna jég olvad el.
3: Az
1: és ez
3: kemény.
1: Komoly veszély. Tehát, hogy ez nem hülyeség, ez komoly veszély.
3: Akkor mi lesz, hogy meg fogják tiltani a pisilést a hegymászóknak? Vagy lesz ilyen pisilés kvóta?
1: Nagyon durva, hogy tényleg ezen aggódnak, igen. Meg kell Frey Tamásozni a dolgot.
3: Meg kell Frey
1: Azt tudod,
3: Tamásozni.
1: Hát ő volt híres arról, hogy megitta a pisijét. Van ilyen tabletta.
3: Ne.
1: Hát a Bear Grylls is, ami átszűröd a vizeletet és visszaforgatod.
3: Figyelj, azért az a legundorítóbb reggel címére eséllyel pályázunk ma. A fájdalom, az undorító állatok, akkor most itt bedobod még a hegyi pisit.
1: Hát de most ez tényleg gond. Tehát most még ezen nem aggódsz, de majd aggódni fogsz, amikor itt a lila akác közelázik, mert hogy ráolvad a Monteverest épis is hó.
3: Igen, az sárga hó. Messziről jön, de előbb-utóbb ideér. Jó, hát tehát meg kellene oldani akkor a nagy pisi problémát?
1: Igen, valahogy meg kell oldani. Vagy az van, hogy akkor tényleg párologtassák el, de az tényleg hővel jár, az sem jó. Akkor a visszaforgatást te, mint olyat kizártad. Az még lehetne opció, hogy lehűtöd. De hogy? Mert akkor is olvad valami.
3: Hát ez az. Vagy úgy, hogy elhozod.
1: Várjál, itt írja valaki a megoldást, Nandi azt írja.
3: Kellene ilyen hordozható mobil WC, nem? És akkor hozod, viszed.
1: Azt írja, le kell hozni palackban, bizonyos barlangokban ez előírás.
3: Na.
1: És akkor lenne egy pisi palackod, meg lenne egy... Mert a kamionosok megoldják, ugye kidobják az ásványvizessel az ablakon, de ugye az akkor nem jó az.
3: Sőt, lesz külön egy serpa, aki csak ezeket viszi. Az egész csapatnak a pisi palackjait, ugye? Ő lesz a legdrágább serpa az egész csapatban.
1: Hát, de hogy ezt gondoltál volna erre a problémára?
3: Hát eddig nem, de látod most, hogy felvetetted, a pisinél kötöttem ki.
1: Mennyi baj van velünk emberekkel? Mi okoz igazán nagy örömöt az életben? Ugye?
2: Hát...
1: Lehet hozni a három betűs.
3: Egy pár ötlet. De azokat nem tudjuk elmondani.
1: De tényleg. Jó, hát.
2: Én az ételre gondoltam.
1: Az is. Ja, hát én. Többnyire, ami szájon át bemegy, az, az jó. Nem?
2: Igen.
3: Kintike?
1: Na mesélj! Na mesélj! De tényleg, ha tudjuk hozni a három betűst, tudjuk hozni az evést, az olyan igazán nagyon jó szerintem még. Tudjuk hozni, én tudom hozni a sajátomból, nekem tényleg örömet okozza az ilyen wellness, sauna, ilyesmik, tehát ide behozhatjuk az ilyen relaxációs dolgokat. Van akinél a sport, én nagyon nem az vagyok, de annak mondjuk így az utóérzése tud olyan lenni, és szerintem a top 3-ba mindenkinél, akármilyen fajta vagy, bekerül az alvás.
3: Az alvás jó. Uh-huh. Így van, az alvást szeretjük. De továbbra is tartom, hogy azért nem fogok elutazni valahova, hogy ott tudjak aludni, és ne otthon.
1: Na jó, te érzed, hogy mit akarok ebből kihozni. Tegnap Rolanddal volt egy beszélgetésünk, Kitty is belefolyt, és Roland kiakadt azon, hogy vannak azok az emberek, akik elmennek nyaralni, vesznek egy jó szállást maguknak, és ott mindenféle dolgokat tehetnének, kirándulhatnának, fürödhetnének, stb. Ehelyett mondjuk a nyaralásuk első napját alvással töltik. És én meg kiálltam az átlag magyar mellett, akik közé sorolom magamat én is, hogy az egész rohanás és hajtásból végre kiszabaduló ember szerintem szívesen tölt azzal a nyaralásából valamennyi időt, hogy az alvás igazából arra szánja. És ez lesz majd a nagy kérdés, mert találtam ezzel kapcsolatban tegnap egy cikket, és azt írják, hogy felejtsük el a wellness hoteleket és a városnézést, mert most már aludni utazunk, és hoztam pár példát az alvás turizmusról. Roland, szerinted ez hülyeség?
3: Hát nem hülyeség, ha nem kell érte fizetnem. Vagy ha valamivel még összekapcsolják. Még egyszer mondom, tehát azért adjak ki pénzt, hogy én máshol aludjak, és ne otthon.
1: De még egyszer mondom, miért nem kirándulsz itt Tatabányán? Tehát itt is el tudsz menni városnézni, itt is vannak éttermek. Miért adsz ki azért pénzt? Miért nem ülsz be a kádban? Minek mész el egy tóhoz?
3: Mert ezt már láttam sokszor, meg még fogom is.
1: Hát és hogyha olyat aludhatnál máshol, amilyet itt soha?
3: Nagyon csábító.
1: Mert alvás turizmusban ott erre ráfekszenek.
3: Szó szerint. Értem. Igen, én is úgy szoktam.
1: És az a lényeg, hogy nem arra rakják a hangsúlyt, hogy minél több programot zsúfolj bele a nyaralásba, hanem éppen arról szól a dolog, hogy pihenj, regenerálódj, jobb alvási szokásaid legyenek, amiket hosszú távon tudsz majd magaddal vinni.
2: Én ezt támogatom.
1: És ez nem rossz. Tehát én például szerintem, jó, itt most eléggé, amiket hoztam példának, azok eléggé előre haladott dolgok, és eléggé drága programok, de hogy ha ez egy elérhető áron lenne, én szerintem simán elmennék egy hetes alvásra.
3: Uh-huh. Uh-huh. Például Bora Bora, egy jó kis alvásturizmus. Ott vagy a világ egyik legszebb helye. De ne azt nézd, ne! Aludjál! Csezdnek! Aludjál! Jókat!
1: De nem feltétlenül.
2: De felkelsz álmodból, és azt mondod, hogy ez nem álom, ez itt Bora Bora.
1: Nem azt
3: de te
1: mondom.
3: Inkább visszafekszel, mert alvásturizmusra mentél.
1: Jó, máshonnan megyek. Miért lehet aludni például egy jó tengerparton? Azért érdemes oda menni. Lehet, hogy jobb, mint megnézel Bora Borán egy múzeumot.
3: Bora Bora biztos tele van múzeummal. Szerintem is.
1: Két dolog biztos van. Egy Egerből kiindulva Beatles múzeum tuti van, meg Puppen múzeum. Az
3: Puppen
1: is
3: múzeum.
1: Igen, ahol babákat
3: lehet simogatni. A Bora Borai Puppen múzeum. Csak hogy már németesen ejtsük hát, ki. Ilyenek. Hát az nagyon jó, igen. Nagyon jó helyeken, nagyon jókat lehet aludni, persze. De nem csak azért fogok elmenni.
1: Jó, de lehet szar helyen is jót aludni. Tehát lehet az, hogy valaminek nincs turizmusa, de megcsinálja a legjobb alvócentrumot.
3: Az simán lehet. Viszont, hogyha, tehát, hogy szar helyen lehet jót aludni, de várjál, jó helyen lehet rosszat aludni. Ez hát a bezalom, ez megbukott. Ez... Tehát, igen. Hogy...
4: Koelho még dolgozik mindegy. A gondolaton.
3: Ez még feldolgozás alatt. De az biztos, hogy nem fogok azért milliókat kiadni. Mondd el a legdrágább helyet, ahova lehet menni a alvás turizmus keretében.
1: Hát itt az első és a number one, amit a legjobbnak tartanak, az New Yorkban van. Itt 1700 dollárt kell fizetni egy éjszakáért. Jó, ez egy kicsit túlzás. Szerintem egy 100 dollárral felül áraszták a dolgot, de hát árfolyam, meg dollárváltás, meg ilyenek. Ez az Equinox Hotel New Yorkban. Itt külön Sleep Lab, tehát egy laboratórium van, amit Matthew Walker vezet, és ő nagyon sok mindenre figyel. Például van 8 Sleep intelligens matrac, ami képes szabályozni magának az ágynak is a hőmérsékletét, méri a pulzust, légzésszámot számol, gőzt és hideg kombinációt, kontrasztzuhanyt biztosít, már maga a szoba itt már bővítettem, cirkadián fényprogramban, reggel és este hangulathanganyagokkal szórakozik, szórakoztatnak. Alvómaszk, füldugó, esti tea, reggel pedig kapsz egy elemzést arról, hogy hogyan aludtál.
3: Én ezt egy okos órával tized annyi költségből.
1: Tud az órát cirka, Diánt? Ja, várja, másik téma. Okos óra és te?
3: Hát nem magamnak, hát annak, aki ezt megfizeti. Arra ráadjuk.
1: A hangterápia meg a személyes alvás konzultációk nem biztos, hogy bullshit.
3: Az lehet, de hát ehhez nem kell elutazni New Yorkba.
1: Jó,
3: szerintem.
1: Nyilván nem, de mondjuk Hawaii-ra igen. Mert ott van az 5 napos újraindítás.
3: Az biztos, Hawaii-ra aztán biztos aludni akarnék menni. Azt tudja, persze.
1: Ez a Hawaii Sensei Lanai. Jó, de akkor menj úgy, hogy 5 nappal tovább mész, aztán alszol.
3: Hawaii Sensei Lanai? Jó,
1: igen.
3: Hangzik.
1: A Sensei. Seasons Resortban.
3: Az biztos, a Four Seasons.
1: És
3: az,
1: itt kapsz.
3: Az biztos, hogy olcsó lesz.
1: Itt kapsz egy WUP aktivitásmérőt. Lehet, hogy olcsóbb, hogyha reggelizni sem mész le, annyit alszol. Ja. És csak bekötik az infúziót, aztán nyomják beléd a pogácsát, meg a falatot.
3: Rákeresek, menj ott egy éjszaka. Most így tényleg.
1: Jó, foglald be kettőnkre, jó? Úgyis csak aludni fogunk, most mi van abban? Spa kezelések is vannak, wellness programok.
3: Addig mondjad.
1: Itt van, ez gyönyörű, hallod? Hazautazás után van 2 telefonos utánkövetés. Kétszer fölhívnak.
3: Jól aludtál?
2: Jó volt.
3: Köszi.
1: Fölkeltettünk, bocs.
3: De mert nem találom ezt a helyet.
1: Telefonos utánkövetés.
2: Nem is légy.
1: Sensei Lanai. Four Seasons. Keres rá. Eddig mondom, hogy Tokióban is van ilyen kezelés, ott pedig a Mandarin Oriental Tokyo Sleep Support retreatje, egy több órás program, ez egy egészségügyi konzultációval is együtt jár, hűvőszobát mondanak, sötétséget, csendet,
2: és
1: ráhangolnak arra, hogy megfelelő időpontban feküdj le, ez egyébként lehet, hogy érdemes a figyelemre, és itt folyamatosan figyelnek téged, és ez annyira nagyon nem drága, itt 80 ezer yen plusz szervizdíj az egész.
3: Figyelj, rákerestem, jövő tavasszal, nem tudom milyen idő van, gyanítom azért Hawaii-on általában az nem szokott rossz idő lenni, most nem nyárra, most így tavaszra kerestem rá. Lenne, kérlek szépen, még 4 főre kerestem, mert azért mégis cseket a fomány.
1: Aludjon. 80 ezer yen plusz szervizdíj az egész.
3: Figyelj, rákerestem, jövő tavasszal, nem tudom milyen idő van, gyanítom azért Hawaii-on általában az nem szokott rossz idő lenni, most nem nyárra, most így tavaszra kerestem rá. Lenne, kérlek szépen, még 4 főre kerestem, mert azért mégis cseket a fomány. Aludjon jól az egész család. Figyelj, egy

0: érzésem, hogy túl sok a levendula.
1: Zavar? Ez általában szeretni szokták. Tehát ez egy ilyen helyi látványosság.
0: Tudod. Értem, meg tudom, de túl sok. Tehát, hogy minden levendulás. Én azt gondolom, hogy minden, amiben levendulát raknak, jobb levendula nélkül.
1: Ja, te nem szereted a levendulát.
0: Nem vagyok egy nagy levendulás, de ez zavar egy kicsit. Meg volt egy olyan élményem és megélésem, és nem tudom, hogy te ezt mennyire tapasztaltad, brutálisan beépült. Tehát, hogy régen ilyen szellősebb volt, egy picit jobban éreztem a természet közelségét, most meg luxus ingatlanok hátán, nyilván az irítség is szól belőlem, de hogy úgy nagyon tele van.
1: Ugyanez egyébként Füred is, meg még jó néhány balatonparti település, de ha azt veszed, figyelj, hát az egész országban bárhol mész, a lakópark épül lakópark hátán.
0: Jó, ez igaz, ebben igazad van, nem úgy Tihanyban, mert itt bizony most lecsap a NAV.
1: Ajjajjaj,
0: kapaszkodjál
1: már meg. És mit ellenőriznek?
0: Képzeld el, hát van ott egy olyan rész, ahol hivatalosan nem nagyon lehetne ilyen luxus ingatlanokat felhúzni, de az emberkék mégis ezt megoldották. Egészen egyszerűen úgy, hogy például a medencét elnevezték gyümölcsmosónak. Végül is lehet benne mosni egy tányérnyi cseresznyét. És erre rájött a NAV. Úgyhogy hiába nevezték gyümölcsmosónak a medencét, most lecsapott a hatóság, két ingatlan már bontásra ítéltek, és további ötön megy az eljárás, és valószínűleg mindenki áldozatául fog esni abban az utcában, ahol 80 négyzetméteres gazdasági épület és 90 négyzetméteres pince húzható egy-egy telken. Ehhez képest luxusházak vannak, Porsches garázssal meg medencével, amit gyümölcsmosóra kereszteltek.
1: Nézd, és akkor ott van a présház, 194 négyzetméter, hát van benne egy ilyen fullos, nagyon modern hálószoba, mert hát ha a munka közben mégis megfáradnánk, akkor igen, le kéne dőlni valahova,
0: pihenni.
1: Mondták
0: a Forrás Rádióban, hogy fontos az alvás.
1: Ezért kialakítottuk, meg hát azért kell egy nappali is, hát az az előcsarnok. Tehát, hogyha valaki megérkezik a présházba dolgozni, hát, akkor ott le tudjon ülni azon a gyönyörű, szép krokodilbőr kanapén.
0: Itt van ez a Porsche Lambo McLaren, ezek a munkagépek. Kell is nekik ez a pajta?
1: Ez a szolgálati autó. A munkatársak ezzel járnak dolgozni
0: tényleg
1: a
0: présházba. Én azt mondanám egyébként ezeknek, hogy oké, maradjon meg a ház, de akkor most mutassanak egy szüretet, és mossanak gyümölcsöt, és préseljenek. Tehát ha meg tudják csinálni, akkor ámen, maradjon. De nem?
1: Jaj, hát figyelj, nyilván azért a magyar ember tudod alapvetően ilyen rafkós, trükközik. Tehát, hogy nálunk ez az életnek az egyik veleje. Hogy valahogy megtaláljuk a kiskapukat, valahogy ki tudjuk játszani a szabályokat. Hát miért pont Tihanyban ne játszanák ki?
0: Ez zseniális. Nekem lenne szaunám, ez lenne a terményszárító kamra.
1: Hát most mondd ezt, hát beviszed a 60 fokba, megszárad, meg?
0: Megszárad. Hát meg lehet így is csinálni. Tehát tőlem egy borász csináljon bort fürdőruhában. Ha a fürdőgatya neki segít, akkor legyen. Engem nem zavar.
1: Mindenki úgy dolgozik, ahogy akar, ugye?
0: Hát ez zseniális. Na, hogy most ezek buknak el sorban, meg buknak le sorban, de hogy milyen elmés a magyar, nem?
1: Hát figyelj, igen, tehát azért rafináltak vagyunk, csak hát a NAV nem feltétlenül fogja ezt így elhinni.
2: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak, hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: Johnnal I. és Roland és Rédül Ádám. Buenos morgen!
1: Jó reggelt, Pitymallik! Fél hét múlt 4 perccel. Itt a Roland.
2: Milyen lik? Pitymallik.
1: Pitymallik.
2: Így van, jó reggelt, mosolygósat, mindenkit puszilok.
1: Te is?
2: Én is.
1: Puszi. Szeretünk titeket.
2: Na, szevasztok! Mizu, na. Szerda van, hét közepe, mennyire
1: szar? Árad a Buenos morgen. Na, rosszabb? Igen. Ennél kevés rosszabb van, ez tény. Ma valahogy az ébredés nekem sem ment annyira flottul, de majd holnap szépítek rajta, vagy javítok. Ezen a héten az ébredés nem megy jól.
2: Ja, ráadásul holnap tele leszünk szépségekkel, mert itt lesz a Pisti is.
1: Ja, tényleg. Most, hogy így mondod.
2: Az 1 négyzetméterre jutó férfi szépségek aránya.
1: Várjál, Pisti, hány négyzetméterre jut?
2: Ugye, holnap ezt matagozzuk ki együtt, én nem tudom.
1: Okay.
2: Szóval holnap ilyen férfi klubban tartunk így reggel.
1: Kambuli.
2: Ja, így is lehet mondani, igen, csak nem tudom, ennek mindig van egy olyan kis hajzám kicsengése.
1: Igazi kantár lesz a stúdió.
2: Atya úristen.
1: Na mit szólsz? Képzeld el, valami történik itt a környékünkön, vagy távolabb, mert...
2: Imádom, hogy ezt neked is elő. Vagy a könyv, vagy távolabb. Vagy történik, vagy történni fog.
1: Mert tegnap is megfigyeltem, de mit tegnap csak egy volt, ma már 3 volt, és körbevették ilyen autók, hogy túlméretes szállítmány, és hogy ne kerüljük meg, meg ilyenek, és visznek szénné világított, tehát hogy az egész villogott, világított, stb. Körülbelül 20 méteres beton oszlopokat. De ilyen hídpillérszerűt, vagy valami műemlék lesz belőle, én nem tudom.
2: Vagy hídpillér.
1: De nagyon durván sokat visznek ilyenből, úgyhogy valahol van egy hídpillérgyár, és nézzetek körbe a kertből, hogy láttok-e valamit épülni, mert valahol valami nagyon készül.
2: De figyelj, nem lehet, hogy valahol itt az M1-es bővítése kapcsán, ami úgy, hát ugye ki fog bővülni azért olyan 2039-re, vagy nem tudom. Aha. Nem, én hiszek a 29-ben tényleg.
1: Tényleg?
2: Hogy... Persze, hát most miért ne? Hát 29 éves csajokban is hiszek, meg a 29-ben, mint dátumban is, mindenben.
1: Mondjuk előbb lesz stráda, igen.
2: És lehet, hogy valahol kell egy új felüljárót így oda rittyenteni, varázsolni.
1: Na jó, de az a ráérnek 2045-ig. Tehát, hogy az ennyire előre elkészítsék, nem tudom. Na mindegy, de valami nagyon gyűlik, ezt látom, délután meg tankokat visznek. Reggel ezt viszik, délután tankot. Aha, és mindegyiket ebből az irányból, abba az irányba. Na mit szólsz?
2: De tankot miért viszik? Hát azt tud menni.
1: Emel Lamarra.
2: Mondjuk lassan tud menni magától.
1: Egyébként az M1-esen simán mehetne, de nem azokat viszik, meg ilyen harci kocsikat, ilyen iszonyat harci kocsikat visznek másik kocsikon.
2: Hát igen, ezt már beszéltük egyszer, én már ültem tankban, mondjuk nem mentünk vele, nyilván, de ültem benne.
1: Brutál sokat fogyaszt, tehát hogy nem hiszem, hogy megéri. Valószínűleg ezeket harcban sem használják, csak oda lerakják. Megijed az ellenség, hogy mennyi van, és elmenekül.
2: De miért nincs hibrid hajtású tank? Tehát ha már a kocsiknál az van, és kevesebbet, amúgy... öntöltő hibrid tankokat szeretnék.
1: Amúgy ki tudja, simá lehet, hogy van a hadászatban már ilyen, hogy elektromos tank.
2: Vagy legalább ilyen plug-in hibrid.
1: Csak az a baj, hogyha annak az aksia kigyullad, akkor megint nagyon nehéz eloltani. Ja, képzeld el, ez érdekes téma szerintem, vagy engem foglalkoztatott. Nem tudom, nektek megvan-e hallgatók, mi Rolanddal már egyszer beszéltünk róla talán pont adásban, hogy ugye kigyulladt egy Tesla, és alig tudták eloltani. Mert hogy ezeknek olyan forró az akkumulátor, ami közben ég, hogy kvázi vízzel, meg ilyen tűzoltóeszközzel nem lehet, csak van valamilyen burok, amit hogyha ráraknak, és teljesen megvonják az oxigént, akkor talán valami van, de mondjuk ezek így elég égegetnek. És képzeld el a lakótelepen, ahol apumék laknak, kigyulladt egy kisebb fajta elektromos autó, és kimentek a tűzoltók, és eloltották. És néztem, hogy. És nekem sem kellett több, másnap találkoztam tűzoltókkal, és megkérdeztem tőlük, hogy ezt hogy csinálják. Érdekel?
2: Én természetesen minden vágyam. Ma úgy ébredtem, hogy mindenképpen szeretném megismerni a kigyulladt elektromos autók eloltásának titkait, úgyhogy hajrá!
1: Na, kapaszkodj! Az van, hogy akkor nem lehet eloltani rendesen, hogyha baleset történik, mert amúgy tök jól védik magukat az aksicellák meg egymást, tehát hogy egy sima kigyulladásnál jó eséllyel nem terjed addig a tűz, de mégis, akkor van egy elektromos autó oltó láncsájuk, amit belevágnak az aksi közepébe, tisztára ilyen szuperhősös, nem? Ilyen pont a szívébe kell beleszúrni, és akkor onnan lehet kiindulva valamit oltogatni rajta, de sokkal nehezebb, csak hogy innentől nem félek, hogyha a garázsban kigyullad egy, akkor örökké égni fog a garázs.
2: Ha nem, akkor fölhívod a tűzoltókat, és megmondod, hogy hozzátok a lándzsátokat is.
1: Azt a lándzsás pasit hozzátok.
2: A lándzsás pasit, és vágja bele a közepébe. Mondjuk ugyanezt kérné Andi is, csak egy kicsit más hanglejtéssel.
1: Nem a múltkor beszéltük meg, hogy nem lehet Tűzoltót ilyen céllal hívni?
2: Hát, de szerintem ő azért megpróbálná.
1: Ja, értem. Andi sokkolója kigyullad?
2: A videóhívásba tudod, hát ha az úgy csábítóbb.
1: Andi meg vulkánozik, azt nem tudom...
2: Vulkanológus lett. Igazából kanológus akart lenni, de azt elengedte.
1: A vulk irányba indult, és küld mindenféle videókat vulkánokról. Nagyon menő, kéne ide is egy vulkán. Olyan, ami nem tör ki, csak ilyen turista látványosság.
2: Igen, azt meg most engedjük el, hogy adáson kívül mi azért kifejtettük, hogy Andi és a vulkánok között azért látunk némi párhuzamot.
1: Igen, ezt mindenki gondolja végig, higgyétek el, ott van a párhuzam, és nem is kell túl mélyre ásni.
2: Állandó száguldó riportereink közben úton. Itt van Zsoltunk, Buenos Morgan, M1-Pestől Tatabányai közepes forgalom mellett jól autózható, Pest felé erős forgalom tapasztalható, hűvös a reggel, Szoboszlai megint bombázta. Igen, mondom neked, tegnap volt angol, azt hiszem Liga Kupa meccs volt, ugye Zsolt, erősíts már meg, Liverpool Tottenham, és hatalmas gólt rúgott Szoboszlai, körülbelül 27 méterről jól bevarta.
1: Engem ez annyira nem érdekel azóta, mióta tudom, hogy mi Tatabányával már legyőztük a Reált. Én ezt most tudtam meg.
2: Annak ma van az évfordulója, kérem.
1: Ja, bocsánat.
2: Igen, 45 évvel ezelőtt volt.
1: Az milyen?
2: 1981-ben.
1: Reális győzelem volt. A 45 éve legyőzött reálosok szerintem a mai napig otthon sírnak. De milyen csapat volt itt? Ez nagyon kemény.
2: Hát és akkoriban még... nagyon jó csapat volt itt.
1: És mondta a Roland, hogy a megemlékezésen ott lesznek majd olyan játékosok, akik annó játszottak. Sőt, aki a győztes gólt szerezte, ő is ott lesznek.
2: De természetesen, mert lesz ezzel kapcsolatban egyébként majd pénteken egy megemlékezés.
1: Na,
2: is.
1: Ez a nem mindegy. Tehát ez nagy dolog szerintem. Az kár, hogy ennyire régen. A 6-3-hoz képest ez mikor volt? Előbb volt, vagy utóbb?
2: Hát figyelj, a 6-3 az az 50-es évek, ez meg 81-ben, tehát hogy...
1: Tehát még igazából...
2: Össze fogod hasonlítani? Matek terjed eddig?
1: Megy, puszi. De hogy azon gondolkozom most, hogy akkor a 80-as évekig volt nagyjából Magyarországon foci, és a Szoboszlai most hozzá-vissza? Tehát, hogy itt volt a nagy gap, a rendszerváltás előtt már elindult a baj?
2: De, figyelj, volt, nem, tehát, hogy volt foci később is, csak elég szar. De attól még volt. Nem, meg egyébként azért voltak jó teljesítmények. Igen, tehát ha azt veszed, hogy mikor volt utoljára mondjuk világklasszisunk, akkor nagyjából jó helyen kapizsgálsz, mert azért, hogy a 80-as évek, tehát, hogy azért ott én azt gondolom, hogy mind a Kiprik Józsi, mind a Détári Lajos, tehát hogy azért ők a abszolút a világsztár kategória, én oda sorolom őket, legalábbis hát európai szinten sztárok voltak, de hát a Détári ő világválogatott volt, tehát őt azért lehet világsztárnak nevezni, és igen, hát utána mondjuk a Gerazoli, ő azért kiemelkedő volt, tehát ő azért az év csapatában volt a Premier League-ben, meg nemzetközi kupa döntőt játszott a Fulhammel, szóval ott azért voltak jó magyar teljesítmények, 1-1, meg azért játszottak játékosaink a Bundesligában, szóval voltak jók, de én azt gondolom, hogy amit tényleg mondjuk, hogy echte világsztár kategória, az tényleg volt a Détári, és én egyébként a Szoboszlait is ide sorolom. Tudom, hogy divat őt egyesek körében gyűlölni, de azért könyörgöm, aki a világ egyik top csapatában játszik, és ő gyakorlatilag az elmúlt másfél évben a csapat legjobbja. Nehéz azért azzal vitatkozni, hogy ő világsztár lenne.
1: Tulajdonképpen megszülettem, és kihalt a foci. És akkor most a Szoboszlai hozza vissza.
2: Igazából te tehetsz mindenről.
1: Lásd az összefüggést a dolgok között. Jó, de mi vágódott ott el, vagy mi szűnt meg? Azt pont beszélgettük itt műsor előtt, és nem akarok nagyon belemenni, hát ha valaki gyűlöli a focit, de szerintem ez mindenkinek érdekes lehet, hogy régen nagyon technikás játékosok voltak, tehát ezt beszéltük a Rolanddal, mesélt legendákat, hogy találtak el mindenféle kispontokat messziről, kislabdával, régi focisták, az újaknak ez mennyire nem megy, de hogy volt valami olyan váltás, amivel nem tudtuk tartani a lépést, vagy elfogytak a tehetségek?
2: Hát ez egy olyan kérdés, amire látod, nagyon sokan keresik a választ a magyar futballban, meg a magyar sportújságírásban, és nem nagyon találják. Tehát, hogy utánpótlás szinten még egy ideig jók vagyunk, aztán így valahogy amikor jön a felnőtt futballba váltás, akkor ott van egy ilyen erős visszaesés, de na szóval itt azért azt is lehet figyelni, bocsánat, csak még annyi kiegészítés, hogy utánpótlásnál vajon mennyire számít az, hogy mondjuk csapat eredmények, vagy tényleg azt kellene csak figyelni, hogy mondjuk hány olyan játékost képzünk, akiből utána eredményes felnőtt futballista lesz, én ez utóbbi elméletet támogatom, meg ez utóbbi mentalitást, nem csak a fociban, akár a kézilabdában is. Tehát ha ez egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetés lenne, ha ezt most elindítjuk.
1: Csak ez tényleg olyan, mintha az amerikaiak holnaptól nem tudnának hamburgert csinálni. Tehát, hogy ilyen valamiben jó vagy, megy, minden siklik, aztán egyszer csak...
2: Aztán kisiklik.
1: Na jó, minden esetre érdekes a téma, és bízunk benne, hogy akkor most valamikor lesz valami fordulat, vagy ez a fordulat már akár elindult.
2: Egyébként meg nagyon sokan például a mentalitást is emlegetik. Tehát, hogy érdekes, hogy például Szerbia rengeteg tehetséget ad. De nem csak a fociban, tehát ők azért más sportágban, a teniszben, a kosárlabdában például mennyi tehetséget ad Szerbia. Brutális, rengeteget, tényleg. Tehát, hogyha megnézed az NBA-be évről évre, azért ott vannak a legjobb szerb játékosok. És tök érdekes, mert egyébként, tehát, hogy Szerbiában se feltétlenül mondjuk a nagy klubokból kerülnek ki a legnagyobb jövőbeni NBA sztárok, hanem például van olyan, most nem mondom a nevét, de van olyan kis klub, aki például több NBA sztárt nevelt már ki. Tehát nyilván ott azért zajlik egy olyan műhely munka, aminek azért meg lehet nyilván a maga kulcsa, meg a maga titka.
1: És amikor onnan egy játékost elvisznek Amerikába, az a szerb átültetés?
2: Köszönjük!
1: Ma is lesznek témáink.
2: Úgy éreztem, hogy kb. Egy perce ezt akartad már elsütni, ugye?
1: Nagyjából igen. Drasztikus sportsztorikkal jövünk, de nem kell aggódni. Aki szereti a sportot, az is szeretni fogja a hírt, amiből kiindulunk, és aki nem szereti, az is. Találtam egy olyan sporteseményt, ami felkeltette az érdeklődésemet. Egy erőlléti sportoló verseny közben a nadrágjába ürített a sportoló, majd rezzenéstelen arccal folytatta tovább. Igazi profi!
2: Így van, tehát beszarás lesz a ma reggeli műsor.
1: Igen, és hozok majd még olyan dolgokat, amik a sportból fakadnak. Tehát nekem is eszembe jutott olyan történet, amit meg akarok osztani, meg láttam ilyen nagyon furcsa sport dolgokat, hogy igazából itt tényleg profikról van szó, akármi történik, folytatják, de minden sportágnak van valami kis olyan hátulütője, szó szerint, nadrágbaütője, vagy nem tudom, amin elbukhat egy sportoló, vagy gusztustalannak tűnik kívülről, kérdés, hogy ér-e ennyit mondjuk az arany.
2: Illetve beszélgetünk majd olyan színésznőkről, akikkel senki nem akar többé együtt dolgozni. Hollywoodban egy picit ilyen bulvár irányba is ma elmozdulunk, és ne felejtjétek, hogy mivel szerda van, ezért a Mit dob a zenegép rovatunkat is hozni fogjuk, ugye 8 és 9 óra között. Közben még egyébként Gyulánk is itt van velünk, egyes úton, Tata Herceghaló vonalon lassabb haladás, mindenki is az utakon, Bicskén már erős forgalom tapasztalható. Azt írja, a hét utolsó munkanapján elég bosszantó. Hát azért, drága Gyula, hogyha neked ez a hét utolsó munkanapja, akkor én azért annyira nem bosszankodnék.
1: Úgy panaszkodsz, hogy dicseksz el. Ezek gyönyörűek.
2: Holnaptól a születésnapi szabadság betöltve. Jó van.
1: Az Isten
2: Gyula betölti a 20-at, és innentől kezdve ünnepel.
1: És mit töltesz? Az életkorodnak megfelelően csinálod?
2: Jó. Ja, hogy hány fokosat?
1: Ja, akartam mondani, képzeld el, ismerősöm rendezvényt szervez, ez messzebb vezet, de elmondom röviden, és nem tud találni egy bizonyos időpontra ilyen borfurgont, vagy nem tudom mit tud, amivel oda parkolsz, és akkor így töltik a bort, megöntik, meg ilyesmi. Gondoltam, beajánlom a grafikusunkat, ő egy hete bort készít, hogy hátha ő már találja, vagy felszolgálja, amit készített.
2: Már csak egy furgont kell találnia.
1: Szerintem simán összehozzuk. Na mindegy, jó, Gyula, de azért a szabadság alatt is kelni kell 6-kor, itt kell velünk lenni. Hogyha igazán szimpatikus akarsz lenni, akkor mész egy kört a munka felé, hogy küldd el az SMS-eket akkor is, hogy mi tudjuk, mi van.
2: Igen, tehát csak azért. Igazából nem munkacéllal, csak ilyen mi segítségünk éppen.
1: Amúgy ez a nagy álmom. Tehát ezt akarom egyszer megcsinálni, ugyanálunk viszonylag nehéz szabadságot kivenni. Te vagy itt, aki erről döntesz, szóval ezt mondd el, hogy megcsinálhatom-e vagy nem. Hogy én kivennék egy hét szabit, viszont azt a hetet itt tölteném bent. Hoznék be felfújhatós medencét, napozóágyat, egy rohadt vasat nem teszek odébb, tehát semmit nem dolgozok, csak nézem, ahogy dolgoztok, itt koktélozgatok, és itt töltem el a szabadságomat.
2: Nagyon jó, csak akkor adjál nekem koktélt is.
1: De csinálhatom?
2: Abszolút.
1: Jó, jövő hét, Szabi. 0620 978 978.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Végre! Közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center. Élj színesen!
6: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
7: Na, hogy megy a meló?
8: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
7: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyon bővül.
8: Komolyan?
7: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
8: És milyen a cég?
7: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
8: Na, ez már jól hangzik.
7: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség az Országos Onkológiai Intézetben, már kerékpárutakon is tudja mérni a mobil lefedettséget az NMHH. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók kedden az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntető eljárást hűtlen kezelés miatt gyanúsítottja, egyelőre nincs az ügynek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus 31-én közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés nyomán az intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez, további részleteket azonban a miniszter nem árult el az ügyről. Egy új módszertan és mérőrendszer segítségével a gépjárművel nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető útvonalakon, például kerékpárutakon is képes már mérni a mobilhálózat lefedettségét a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, közölték kedden az MTI-vel. Mint írták, a kerékpárutakon is fontos lehet a megfelelő mobilhálózati kapcsolat, a biciklisek például navigációra, túrainformációk elérésére, segítségkérésre vagy kapcsolattartásra használhatják telefonjukat. Hazánkban mintegy 4000 kilométer épített kerékpárút található, azonban ezek jelentős része olyan területeken halad keresztül, amelyek nem alkalmasak gépjárművekből végzett mérésekre. Spanyolország másodszor is meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését kedden, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben október 8-áig érvényben marad a viszonosság elve alapján. Az intézkedés, amelyet a legutóbbi módosítás szeptember 23-áig tartott volna fenn, kiterjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, miután Ceutába, a Marokkóval határos észak-afrikai spanyolvárosba több mint 70 ezeren jutottak be illegálisan. Ismét lesz kistudós est Komáromban, a Rüdiger tónál. Szeptember 18-án 17 óra 30 perckor kezdődik a program, ahol lesz előadás, bemutató és éjjeli lepkészet is. A rendezvény este 8:45-ig tart, érdemes vinni elemlámpát, pokrócot és párnát, valamint jegyzett füzetet is.
0: Időjárás.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható, többfelé élénklökések kísérhetik a déli estelet, reggel 11, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédül Ádám. Illy és Roland és Rédül Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! 7 óra múlt 3 perccel. Ne késsél el, kávézz egyet, és indulj el dolgozni. Most még időben vagy.
3: Induljon a nap dupla kávéval, de nem a zenélőssel.
2: Nem azzal. Amúgy a dupla kávé, mint műfaj, az mennyire király dolog.
3: Van, aki még megbolondítja némi alkoholtartalmú itallal is.
2: Ahogynek. Hallod, én most olyat hallottam, mert ugye arról mindig is tudtam, hogy van az ír kávé. Ugye az a Jamesont vagy valami ír italt beleöntenek, azt tudtam. De van, azt hiszem, spanyol kávé, vagy nem akarok hülyeséget mondani, de van egy másik irány is, ahol meg mással higítod. Fú, hallod. Nem tudom, én ezeket annyira nem érzem. Reggel az nagyon kemény.
3: Nem, ugye én a klasszikus kávézásnak a híve vagyok, viszont én is reggel egy dupla kávé. Tehát az, de az nekem úgy elég általában egész napra.
2: Igen, én is így csinálom, hogy megiszom a kávémet, és utána a rövidet. Nem keverjük össze, mi magyarok vagyunk, magyar gyomorra. Na ez vár Gyulára, mert holnaptól születésnapi buli. 42 éves leszel, Gyula. Szabad ilyet mondani rádióban? Mindegy, kimondtam. Az a lényeg, hogy ez az élet értelme, nem? A 42.
3: Mondjuk, figyelj, inkább egy férfi hallgató kapcsán áruljuk el a korát, mint a hölgyeknél, ugye? A hölgyek meg mindig 18 plusz áfa, csak az áfa mértéke változik.
2: Igen, és csak is virágillatút, és csak is ritkán, és az sem nagyon.
3: Ez így van egészen pontosan. Környén már most erős a forgalom, az M1-esen erősödik a szokásos részen, ott Viatorvágynál, Tata most még nyugisnak tűnik, Komárom is, és akkor gyorsan csekkolom, Dorog, Esztergom térsége, most még az is úgy tűnik, hogy könnyen járható, Tokod Altáró, ott látok egy rendőri jelenlétet, József Attila utca, úgyhogy ott is tartsátok be a sebességhatárokat, meg mindenhol, máshol is.
2: Én 14 fokot látok, és érzem jönni a 26-ot.
3: Érzed?
2: Igen, ma meg lesz, érzem, meg lesz. Holnap visszaesünk egy kicsit, de ma még egy nap, amikor napos a nap.
3: Igen, ez még ilyen rövid nadrágos idő lehet, aztán holnap már inkább a hosszú nadrág játszik. Uh-huh. Minden esetre úgy számoljatok, hogy ja, tudom, mert a hétre tervezel. Tehát ez egy, mindegy, hát valaki a naptár szerint öltözik, valaki meg az időjárás szerint.
2: Nem, muszáj naptár szerint, tehát hogyha ezen a héten már elkezdtem hordani a rövid nadrágot, akkor nem pazarlunk, ezt tehetet végig hordjuk. Ha megfagyunk, akkor is. Nincs olyan, hogy hétközben variálunk. Férfi ember vagyok, eldöntöttem, végigmegyek.
3: Értem, inkább vagy makacs.
2: Ezen a héten rövid nadrág papucs, igen?
3: Jó, a jövő héten meg nem jössz, mert megfáztál.
2: Dehogy fogok? Hát nem, ez egyébként szerintem baromság, hogy ettől megfázol. Ez nem ettől fázol meg.
3: Na, Editek, ők névnapot ünnepelnek, akár megfázva, akár nem, meg a Cipriánok, és egyébként lehet együtt ünnepelni például az Eudoxiákkal, az Eufémiákkal, az Eugéniákkal.
2: Imádom, Ludmilla, az milyen jó név.
3: De várjál, mert a kedvencem, ez a Gamáliel.
2: Gamáliel? Nekem a Zseni is tetszik. Megszületett Illy és Zseni.
3: Figyelj, hát az meg.
2: De ki Zsenit nevelsz?
3: 40 éve.
2: Jó, mondjuk ez is igaz. Tudod, kik születtek ma? Képzeld el, már hogy évekkel ezelőtt, 1893-ban Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és biokémikus, a C-vitamin nem lenne, ha ő nem lenne.
3: Aztán megszületett Peter Falk, Columbo, 1927-ben, sokak kedvence, különösen itt Magyarországon szerintem nagyon kedvelt ez a karakter.
2: Aztán 1956 óta elvarázsolja először anyukáját, aztán minket David Copperfield.
3: Ugye ő kit varázsolt el? Várja, melyik modell csaj volt az ő párja?
2: Jaj, tudom, aki teljesen tönkre is vitte az életét, mert annyira bele volt szerelmesedve, aztán nem a Claudia Schiffer?
3: De a Claudia Schiffer, igen, mert ő szerepelt az igazából szerelemben.
2: Azóta nem is volt olyan igazi szerelme, tehát hogy az neki ott ráment minden. És egyébként elég komoly a munkaholista. Nagyon-nagyon szerethető fazon szerintem a Copperfield, de nagyon munkaőrült. A mai napig 2-3-szor naponta fellép, de csak Las Vegasban.
3: Mark Anthony 1968-ban született ezen a napon, Grammy-díjas amerikai énekes. Ő meg a J.Lo-nak volt a férje.
2: És hogy én is hozzak egy énekest, 93-ban megszületett Péter Schramek, szlovák származású magyar énekes, vendégünk is volt, ő már itt.
3: Így van, nagyon.
2: Díszes csillogos ruhában.
3: Amellett amúgy, hogy nagyon-nagyon jól énekel, nagyon jó fej sráca. A Péter, Nick Jonas is ma ünnepelő, meg a Jonas Brothers tagja 1992-es.
2: Jó, de ilyeneket te ismert, csak ezt nem tudom, mi ez a Jonas Brothers, az jó. Mondj egy, mi a slágerük?
3: Van több daluk is, amit játszunk
2: de
3: amúgy.
2: Ők játsszák azt a de
3: az a pontosan. A General Motors megalapították 1908-ban ezen a napon.
2: Igen, tudnál autókat sorolni? Én most ideírtam néhányat, de én tegnap megpróbáltam beblöffölni, hogy mit gyártanak ők, és egyet se találtam el. De náluk van például a GMC, a Cadillac, a Buick, Chevrolet, vagy Chevrolet?
3: Én Chevrolet-nak mondom.
2: Tehát, hogy ezek vannak ott, elég komoly gyártás zajlik. Akkor 1963-ban minden napra van valami Beatles-os. A She Loves You ezen a napon jelent meg Amerikában.
3: Aztán elindult a Miami Vice, bizony az a bizonyos Don Johnson-os sorozat 1984-ben. Én szerettem régebben.
2: Ebbe volt a Ferrari, ami ilyen kamu Ferrari-val indult, és aztán a Ferrari cég úgy döntött, hogy elég gáz, hogy egy ilyen szintű sorozat kamu Ferrari van, és adtak nekik egyet, az ebben van?
3: Ezt a szorít nem vágom, a Ferrari a Magnumnak volt, ebben is voltak jó
2: kocsik. Ja, Magnum, lehet összekeverem, akkor itt lehet, hogy más volt.
3: Ha bajszos, akkor azt szerintem a Magnumra gondolsz.
2: Mindegy,
3: igen.
2: Ha sorozatot indítunk, akkor legyen benne minimum egy kamu Ferrari, egy kamu Rolex, hát ha valamelyik megszám minket.
3: Nem, ebben egy ilyen nyomozó páros volt, ez más, és tudod, a Magnum az Hawaii-on játszódott, ez meg... Nem, ez meglepő, ez a Miami Vice, az meg Miami van, igen.
2: Jó, de hasonló, nem? Tehát ilyen rövidnadrágos, havaiinges, kabriós nyomozók.
3: Nem, feltétlenül nem.
2: Tényleg nem?
3: Nem.
2: Kéne néznem? Tehát, hogy itt én egyiket se vágom annyira, de hogy itt kihagytam valamit?
3: Ez klasszikus 80-as évek megjelenés volt, igen, de keres rá. Egyébként jó kis sorozat volt annak idején.
2: Jó, és ezen a napon lépett fel utoljára Jimi Hendrix 1970-ben.
3: Aztán vannak világnapok, az ózon réteg megőrzésének nemzetközi napja.
2: Illetve az intervenciós kardiológia nemzetközi napja. Boldogat!
3: Hát ez igen, a globális dél tudományának, technológiájának és innovációjának nemzetközi napja.
2: Jó, ennél lehet, hogy izgalmasabb lett volna, hogy ezen a napon mutatta be a Xerox az első igazán sikeres közönséges papírmásoló, fénymásoló automatáját, de...
3: Tele vagyunk izgalmas!
2: De mondja ezt,
3: Igen, tele vagyunk, meg az egyik Gyurma márkának is ma van a napja, szóval hát elképesztő, ez a mai nap, gyerekek, mindig van mit ünnepelni.
2: Valamit nagyon tud.
3: Na, és ugye ne feledjük, mert ezt már ugye az előző órában azért megemlítettük, de akkor megemlítjük most, hogy 1981-ben ezen a napon győzte le a Tatabánya a Real Madrid együttesét, egyébként az UEFA kupában zajlott ez a bizonyos összecsapás, 2-1 lett a végeredménye, Csapó Károly rúgta a győztes gólt, na, tehát, hogy így ezt azért tegyük hozzá.
2: Nézzük meg, mennyi volt ott az, hogyha ennyire tájékozott vagy?
3: Fogalmam nincsen.
2: Jó. Na mindegy, ez egy érdekes dolog, engem lenyűgözött, meg lehet nézni a meccset fönn van YouTube-on?
3: Hát az egész meccs az nincs, de összefoglaló van fönt, igen.
2: Rádiós közvetítés van, én úgy akarom.
3: Nem, de mondom, összefoglalót találsz, gólokat meg tudod nézni.
2: Jó, meg fogom nézni olyan szemmel, mintha ma történne. Lassú lesz?
3: Nem.
2: Jó lesz?
3: Jó lesz.
2: Jó. Na, mindpedig horoszkóppal folytatjuk nem sokára. Ki tudja, lehet, hogy 45 évente úgy fordulnak a csillagok, hogy velünk is történik valami, úgyhogy füleljetek. Forrás Rádió.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 4:18-kor a stúdióban egy pasi meg egy férfi. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk!
1: Te azt nézed, hogy férfiak verekednek a képernyődön.
2: Ja, nem, valami balhé volt egy Baranya megyei foci meccsen, és bocsánat, ezzel szembe jött velem egy videó, és próbáltam megfejteni az egészet.
1: Annyit hallottam, hogy mi van.
2: És így is nézett ki. Nagyjából. Na, szóval nehéz volt egy picit megfejteni a dolgokat, de itt vagyunk, nem veszítettetek el minket.
1: Közben utána néztem, nem bírtam ki. A Miami Vice-ban volt a fehér Ferrari, úgyhogy ez megvolt nekem, és igenis itt csinálták azt, hogy egy Chevrolet Corvette alapú replikával pótolták a filmben, és a Ferrari egy kicsit hát megórolt arra, hogy ott Ferrari-nak tűnő más autók vannak, úgyhogy bosszúból adott nekik egy Ferrari tesztarószert.
2: Ha ilyenek csinálnak bosszúból, akkor gyorsan elkezdek én is építeni egy ilyen replikát, hát ha engem is megszánnak.
1: Úgyhogy a Magnumnál csak fagyi volt.
2: Hogyne. Na, szeptember 16-a van. Kedves Kos, ma valaki bedob egy ötletet, ami elsőre talán túl merésznek tűnik, de aztán rájössz, hogy pont ettől lesz izgalmas, délután egy apró siker pedig visszaadja a mai nap lendületét.
1: Bikama, különösen jó szemed lesz ahhoz, hogy mi éri meg az idődet, és mi nem. Egy spontán program végül jobb élményt adhat, mint amit napok óta szervezel.
2: Egy fél mondatból egész érdekes történet bontakozhat ki, ha mer tovább kérdezni az ikrekjegyű. Este ne akarj mindent egyszerre megoldani, mert a legjobb pillanat pont a kapkodásban veszne el.
1: Na hát, Rák, valaki ma váratlanul kikéri a véleményedet, és sokkal többet ad rá, mint gondolnád. Egy régi tárgy, fotó vagy dal kellemes emléket hozhat vissza.
2: Bár készülsz rá, vagy lehet az is, hogy nem készülsz rá, teljesen mindegy. Ma könnyen te lehetsz a társaság középpontja, kedves oroszlán. Használd ki a figyelmet, de hagyd teret annak is, aki ritkábban jut szóhoz.
1: Szűz, egy apró rendrakás vagy gyors újratervezés meglepően sok időt szabadíthat fel neked, és a nap végén ildomos megjutalmaznod magad valamivel, mert olyat kell találni, ami normál esetben ilyen máskora hagyos dolog, mert megérdemled és jól sül majd el.
2: Ma egy döntésnél nem a tökéletes megoldást kell keresni a mérlegnek, hanem azt, amelyik a legjobban működik. Egy váratlan bók egész estére feldobhat majd.
1: Skorpió, valaki megpróbálhat titokzatoskodni körülötted, de hamar átlátsz a helyzeten, úgyhogy most jobban jársz, hogyha nem leplezed le rögtön, hanem megvárod, hogy hogyan alakul tovább a dolog. Legyél rejtélyes, legyél egy kicsit ilyen, hogy hívják ezt, ilyen taktikus, titokzatos az.
2: A mai nap kifejezetten kedvez annak, hogy kipróbálj valamit, amit eddig mindig elhalasztottál, kedves nyilas jegyű. Lehet ez egy új étel, egy új útvonal, vagy valami új hobbi, a lényeg, hogy kicsit kizökkentsen.
1: Bak, ma egy feladatot sokkal gyorsabban letudhatsz, mint amennyire előre tartottál tőle, és a felszabaduló idő fontos, hogy hogyan válik hasznodra, ne töltsd ki rögtön újabb feladattal munkával, inkább élvezd, hogy maradt egy kis levegőd.
2: Egy furcsa vagy elsőre teljesen értelmetlen ötletből ma meglepően jó megoldás születhet, legalábbis a vízöntő számára. Ne hagyd, hogy valaki csak azért lebeszéljen róla, mert hogy ilyesmit nem szokás tenni.
1: Halak, ma nagyon érdemes az intuíciódra hagyatkozni. Este azért egy kis séta, zene, az többet tölthet rajtad, mint bármilyen nagy program. Szóval mindenképpen szánj időt ma este magadra. Én idő fontos.
2: Én idő lehet például a sportolás is, csak azért nem kell az erőlködést túlzásba vinni, mert ha túlzásba viszed, abból olyan dolog születhet, amiről majd beszélünk itt az óra második felében.
1: Gatyaszaggató pillanatok jönnek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranyló falevelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
6: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Na, hello! Sziasztok, jó? Mi van veletek, semmi? 8:53. Itt a Kitty, hello!
1: Hello, sziasztok!
0: Hello, Roland!
1: Aki fogja a fejét?
2: Annyira fiatalos vagy, de tényleg? Hát, nagyon!
1: Kicsit erőltetett, de...
0: Picit. Mi a hányás? Skacok!
2: Atya úr,
0: van valami baresszitu?
2: Atya úristen!
1: Ez milyen...
2: Ha a cringe kifejezés mellé, meg a boomer kifejezés mellé így együtt kéne illusztrációt tenni, akkor az elmúlt nagyjából fél percet.
0: Na, de mindezt fellazítva mondok egy piszváros sztorit. Szóval,
2: az előbb... Hát mindig olyan, persze.
0: Az előbb kiszaladtam mosdóba, mert láttam, hogy van még annyi perc, hogy kimenjek. Beálltam a piszvárhoz, és egyszer csak bejön a WC-be egy kalapos úr. Én ilyet Jézus. Az életben nem. Bejön, én ott állok a piszoárnál, bejön a kalapos úr, én csak szurkolok, hogy ne álljon mellém, mert az engem megálltul az ihletben és alkotásban. Bejön, megfogja a kalap szélét, nem emeli meg, csak egy jó napot, így hátra sandítok, bekopog az egyik WC fülkébe, semmi, benyit, jó napot, becsukja, és kimegy.
1: Ne idegesíts.
0: Mi lehetett a motiváció? Mit akart az alkotó?
2: Mosdó ellenőrzést tartott.
0: De megnézte, hogy ki ül ott?
1: A kalapos úr.
2: Te nem lehet, hogy szellemet láttál?
1: Ja, amúgy.
2: Amúgy. Vagy hirtelen valami...
0: Azt mondod, ez egy szellemtés?
1: Vagy nem ittál valamit?
2: Ezt akartam kérdezni, nem tudom, bevettél-e valamit esetleg ma reggel, vagy még tegnap este?
0: Esküszöm, hogy ott volt a kalapos úr.
1: Figyelj, én a portást meg fogom kérdezni, hogy tényleg.
2: A kalapos úr a mosdóban.
0: Lehet, hogy csak én látom.
1: Kérjük az információt.
2: Meg egy kérdés, de várjál, most képzeljük el azért a szituációt, hogy állsz a piszoárnál. Igen. Nem tudom, hogy drága urak, tehát hogy ki hova szokott figyelni, amikor a piszoárnál, látom lefele. De hogy akkor te úgy balra hátra sandítottál?
0: Igen, mert bejött a kalapos úr. Jó napot. Bement a WC fülkébe, és kiment.
2: De hogy miért nézel közben máshova? Tehát, hogy lehet úgy is köszönni, hogy nem nézel oda.
0: De te úgy köszönsz tőled, bárki bejöhet,
2: hát lenne, ott, közben,
0: ott
2: igen.
0: Lenne melletted Elton John, és nem ismernéd fel a szituációt, azért egy szelfit csak lenyomnál.
2: Miközben az egyik kezemmel pisilek, a másik kezemmel szelfizek Elton Johnnal, ezt szeretnéd? Hát lehet, hogy ezt szeretnéd, de hogy én azért alapvetően nem.
0: Tatabányán azért csodák történnek.
2: De figyelj, tehát én alapvetően mennem pisilés közben, a pisilésre koncentrálok. És nem szoktam azt nézegetni, hogy ki merre mászkál.
0: Minden esetre tényleg van itt egy kalapos úr. Vigyázzatok vele.
2: Jézusom. És mosdókba járkál be, rabdom.
0: Mosdókba járkál be, igen. 15 fok van, 26 lesz, szóval lehet a szabadban is pisilni.
2: De ha ott is megjelenik egy kalapos úr, akkor kezdjetek el aggódni. Lehet, hogy szatír.
0: Hát ez lesz az új.
2: Kitty, most megy ki megkeresni.
1: De ez hihetetlen, hogy te magoly. Egy perc alatt ilyen sztorikba keveredsz.
0: Hát most ez történt. Na, hát ki tudja, holnap mi lesz. Roland, van valami az utakon, azt mondtad.
2: Ja, igen, más. Figyelj, annyira elmondtad a figyelmet.
1: Autók.
0: A kalapos sofőrökkel vigyázzatok. Azt mindig mondta a nagyapám, hogyha látod a körforgalomban, hogy a kalap karimája így dől, akkor ott baj van.
2: Na, az M1-es és M7-es közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. Mm. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több mint 2 kilométeres, úgyhogy ha mennétek a főváros felé, akkor ezzel mindenféleképpen számoljatok.
0: Jó, Kitty, gatyaszaggató hírrel folytatjuk tovább, mert hogy van egy erőlléti sportolónk, aki Hirox versenyző, egyébként világbajnok.
2: Mondjuk már el, hogy mi az, mert én csak a Hirót ismerem, de ő meg az AK-26-ban énekel.
0: Én próbáltam,
1: az túlzás, hogy énekel. Igen?
0: Próbáltam hasonlítani ezt valamihez, és ez kicsit olyan, mint az ilyen erdei sporttanösvények. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Hirox egy olyan verseny, ahol a futás és a funkcionális erőléti feladatok kombinálódnak. 8-szor 1 kilométert kell futni, és minden 1 kilométer után van egy edzőállomás, ahol vannak eszközök, és azzal egy gyakorlatsort be kell mutatni, tehát 8-szor 1 kilométer és 8 edzésállomás, elég kemény sport.
2: Annak tűnik, én az életemben nem hallottam róla, de igen,
0: pedig,
2: ez alapján elég kemény.
0: Pedig Magyarországon, Budapesten is volt ilyen egyébként, arról én sem hallottam, vagy nem tudtam róla, egyébként 2017-ben Németországban találták ki, de belegondolsz, akkor amúgy nem hülyeség, mert az edzéseken, sportcsapatoknál is van ilyen, hogy akkor futni kell 1 kilométert, és utána valamilyen gyakorlat, tehát hogy gyakorlatilag ez a kombináció, vagy van az, amikor ugye futni kell, lőni kell, futni kell, tehát hogy ez nem hülyeség, hogy ezeket így kombinálják szerintem.
2: Igen, ezt a biatlonnak hívják.
0: Köszönöm szépen.
2: Körbeírtál, segítek, fordítok magyarról magyarra.
1: Van 5 tusa is.
2: Na de igen, meg triatlon, meg hasonló dolgok, úgyhogy...
0: Na, és itt van ez a férfi. Ez egy pekingi férfi, ő a mindenféle rekordtartó ebben a sportban, és elég sokan kibuktak azon, hogy verseny közben hát nem tudott mit tenni, a nadrágjába ürített, majd rezzenéstelen arccal folytatta tovább a küzdelmet, egyébként meg is nyerte.
2: Akkor megérte.
0: Megérte?
2: Hát akkor ezek szerint megérte. Én hallottam ilyet, hogy például állítólag a maratoni futók is így adják meg a pisilést, tehát hogy egyszerűen csak de elengedik.
0: Hogy a rákba? De most egészen komolyan. Tehát, hogy azt még megértem, mert ugye azt lehet hallani és lehet tudni, hogy a Forma 1-es pilóták ugye nincs idejük kiszállni, nincs idejük megoldani, belevizelnek az overallba, anorákba, mit tudom én, és mennek tovább. Ezt tudom. Mert ül. Kényelmesen ül, kakiló pózban sportol gyakorlatilag. De egy futó fut, teszi egymás után a lábát. Próbáltál már séta közben pisilni?
2: Nem, bevallom, hogy erre még nem éreztem motivációt az életembe, mondjuk szerintem a maraton lefutására sem. Tehát, hogy külön-külön sem, és nem kötöttem össze a kettőt sem.
0: De kezd ezzel. Amúgy, szerintem...
2: Mostanában gyanúsan sok nálunk az ilyen pisis téma, nem?
1: Igen.
2: Nem tűnt föl?
1: De.
2: Ádinak lehet, hogy kicsit van egy ilyen kattanása.
0: Egyébként lehetséges, hogy arra utal vissza, hogy egyetlen egy díjat nyertem el rádiós pályafutásom során, az ugye az aranypisszoár díja hiperaktív húgyhólyag szindrómáról beszéltem.
2: Ez nem volt az egyetlen, aki beszélt róla az országban.
1: Ez most komoly?
0: Egészen komoly. Nekem az egyetlen ilyen vizelési díjam van a rádiózásban.
1: Ne idegesíts, hozz már be majd.
0: Tényleg olyan vagyok, mint a bombom volt. Az egyébként egy nagyon nagy sztori, hogy nagyon sok mindent letettek az asztalra, rengeteg helyen szerepeltek, rengeteg ember ismeri őket, dúdoljuk a dalaikat, de semmilyen díjat nem nyertek, és valami 15 év után mesélte a Szolnoki Peti, hogy fölhívták őket, hogy nyertetek egy díjat, el tudtok eljönni a díjátadóra? Persze el tudunk menni, milyen díj? A legjobban öltözött énekes, és legjobban öltözött zenésztársa. Köszönjük szépen.
2: Igen, Isten nyugasztalja a Szolnoki Petit, miközben talán a legjobb hangú magyar énekes
1: és volt. Nem ismerték el szerintem életében.
0: Jó, de a közönség meg igen. Tehát kevés ember volt annyira szerethető, és kevés ember állt hozzá.
1: Ja, csak tudod,
0: közel.
1: Ezt ugye életében is el kellett volna.
0: Kevesen álltak annyira közel emberhez.
1: Megelismerni.
0: Jó, minden esetre nekem ez a díjam van, úgyhogy maradjunk a pisilésnél. Én ehhez
2: az
0: értek.
2: Az aranypiszoár díjas Svédul Ádám.
0: Én ebben figyelj, vagyok,
2: jó? Lesz.
0: Nyugodtan megcsinálhatod. Szóval, és hivatalos szervezettől kaptam. Nem lehet szerintem.
2: Mint a Magyar Piszoár Társaság? Vagy honnan?
0: IBE, vagy valami ilyesmi volt. Még a rádiónak is nyertem vele pénzt.
2: Hibe?
0: IBE.
2: IBE.
0: IBS, azt hiszem valahogy így volt.
1: Akkor most is benevezem.
0: Na, de tényleg, tehát, hogy futás közben ezt megoldani szerintem szinte lehetetlen. Én maratonfutótól olyat hallottam, és állítólag az nem ritka, hogyha valaki ilyen rekord meg hihetetlen időt fut, hogy verseny közben hány. Tehát, hogy azt nem tudja visszatartani, és gyakorlatilag azt úgy oldalra.
2: Egyet ígérj már meg.
0: Igen?
2: Holnap olyan témát hozzá légy szíves, amiben nincs se pisi, se kaki, se hányás, se büfi, se semmi. Tehát, hogy minden egyes testet maradjon a helyén. Jó, légy szíves, mert itt lassan már nem tudom. Tehát, hogy át kell nevezni a műsort.
0: Na de most maga ez a hír szerintem olyan, ami rendkívül izgalmas, mert hogy meddig mész el abban, amiben jó vagy, úgy, hogy kvázi megszerzed a díjat, tehát ő most itt a kórházból nyilatkozott vissza, és azt mondta, hogy win is win. Tehát gyakorlatilag hiába volt neki hasmenése, hiába voltak bélproblémái, hiába volt bármi, ő ennek ellenére a célra fókuszált, nem hagyta magát, és végig nyomta, és megnyerte, és újabb rekord.
2: Hát nyomta, az biztos, tehát volt is nyoma, hogy nyomta.
1: Amúgy legközelebb, hogyha meghívjuk a Szőnyi Ferit, akkor kérdezzük már meg tőle, hogy van ez.
2: Na, szerintem ez is. Ezt még lehet, hogy senki nem kérdezte meg a Feritől.
1: Feri, ha hallgatsz minket.
0: De például akkor... Kitty, te el tudod képzelni, hogy egy krónikát lenyomsz úgy, hogy igazából közben gatyába csúszik a sógor meg a koma, és kvázi végig kell mondanod a híró, senki nem tudja meg.
2: Ja, hát végül is egy rádióban, ha hangja nincs, akkor...
1: Ja.
0: De ugye?
1: Tehát, profi vagyok.
0: Veletek anyagok. Volt már, jó, hát ilyen nem. De veletek volt már olyan, hogy tegyük azt, úgy kellett levezetni egy műsort, úgy kellett ott lenni egy rendezvényen, úgy kellett megcsinálni egy feladatot, letenni egy vizsgát, hogy közben vagy hasmenés, vagy fejfájás, vagy olyan szintű gond volt, hogy te tudtad, hogy nagy a baj, de ennek ellenére végig csináltad?
2: Volt, igen.
0: Na, és sikerült?
2: Sikerült, de azért a jövő hetet is leizzadtam körülbelül, tehát, hogy vezettem így már műsort rádióban, voltam így színpadon, és igen, az nagyon kellemetlen. Tehát baromi nehéz úgy koncentrálni egyébként a feladatodra, hogy közben így mindent szorítasz össze, tudod?
0: Nekem kellett úgy időt húznom, most nem mondom direkt a zenekar nevét színpadon, hogy a dobosnak hasmenése volt. Oh. És mondták, hogy hasmenése van, úgyhogy húzzam az időt. És akkor... nyomtam én ott mindent a színpadon. Tehát akkor most üvölcsenek a lányok, most üvölcsenek a fiúk, most és sandítottam hátra, hogy megjön, már fönn volt az egész zenekar, meg és akkor oda súgták, hogy na most akkor rendben van, jön a dobos, és láttam magamat, hogy jön, és mondtam, hogy és most akkor érkezik, és a színpad lépcsőjén így hirtelen megfogta a hasát, hátrafordult, és visszarohant a tojtójba. Na akkor most üvölcsenek csak a budaörsiek.
2: Volt. Egyébként a felvállalt sztori, tehát azért merem névvel mondani, a Korda Gyuri bácsi mesélt el egyszer, hogy megnyilatkozott is róla, hogy neki volt, aztán talán valami külföldi fesztiválon lépett fel, ott énekelt, és azért mondta, hogy ilyen világosabb öltönyben. Gyakorlatilag hátrálva ment le a színpadról, hogy senki ne ásson semmit.
1: És dobogott a szélzsákja.
2: Így van. Pontosan, szóval, hogy azért vannak ilyen kellemetlen sztorik. Aki sokat van színpadon, azzal azért ilyenek előfordulhatnak.
0: Na, de itt a sportolók meg a sportközösség azon háborodott föl, és ez tök érdekes. Van-e benne igazság, hogy itt higiéniai problémák voltak, mert ugye ugyanazt a pályát, ugyanazokat az eszközöket használják a sportolók, és hogy nem kellett volna a szervezőknek hagyniuk, hogy ez a srác így végignyomja a versenyt.
2: Hát de nem tudtak róla. Gondolom. Ja. De azért nem jelentette be mindenkinek. Most azért, őszintén, ha te beszarsz, akkor körbe turnézod az infóval ezt így,
0: igen.
2: Ott van melletted?
1: Én igen. Az háziról el is tudom képzelni.
2: Róla, igen, én is. De azért egy sportolóról nem nagyon.
0: Ha volt hát, ilyen sztorim. Nekem az erdei futásnál volt ilyen egyszer, hogy egyszerűen nem bírtam ki, és félre kellett vonulnom az erdőben. Nyilván akkor jött 3 kocsi, 4 erdész és 5 turista. Jó napot! Tehát, hogy ezek úgy előfordulnak, és azt nézem, hogy vissza tudjuk-e nézni a hivatalos videót az egészről, vagy mennyire dokumentálták, mert az a baj, hogy igen, a BBC jelentett róla, hogy ugye ő volt a leggyorsabb, tehát ő ment elől, gyakorlatilag mindenki mögötte jött.
1: Hát innentől
0: lehet, hogy sportolódások tudták. Na, és elkezdtem gyűjteni dolgokat, hogy a sportolók miken esnek át, meg milyen küzdelmeik vannak, és nagyon durva dolgok jönnek ki abból, hogyha az embernek így maximumra kell feszítenie minden izmát, és nagyon kemény dolgokat kell átélniük a különböző sportolóknak. Például, képzeljétek el, Gary Lineker mond valamit, focista, angol válogatott csatára, 1990-ben vagyunk a VB-n, Írország ellen gyomorrontással játszott, később elismerte, hogy a pályán becsúszott egy nadrágba esett, de végigjátszotta a meccset.
1: Jó Istenem.
2: Tehát, hogy az elhivatottság.
0: Ilyenek vannak? Igen. Akkor holland kerékpáros Tom Dumoulin, rengeteg rajongója lehet itt, a Giro d'Italián 2017-ben rózsaszín trikósként kénytelen volt az út szélén megállni, és sürgősen könnyített magán, visszapattant a biciklire és folytatta, de vannak olyan kerékpárosok is, akik országúti szakaszon menet közben tudnak a kerékpárról pisilni.
2: Igen, ezt már én is hallottam, nem láttam még, nem is vagyok rá kíváncsi, de hallottam, hogy valamelyek, hogy ezt így megoldják.
0: Úszóknál nem ritka, azt mondják, tehát hogy a vízilabdások úszók, ők a medencébe ürítenek, ez simán előfordul, úgyhogy vigyázzatok az időkéréseknél, nézzétek meg, hogy kinek mennyire mámoros az arca. Akkor azt nézem, hogy mik voltak még. Igen, ez is kemény, US Open, Pete Sampras, egy amerikai teniszező 96-ban brutális ötszettes meccsen egészen egyszerűen csak a pályára hányt és folytatta a mérkőzést.
2: Igen, nekem Sampras nagy kedvencem volt, képzeld el, tehát nekem ő volt a teniszben, amikor én gyerekként elkezdtem nézni a teniszt, akkor ő volt az első ilyen nagy kedvencem, aztán utána nagy Federer Drucker lettem, de igen, ez egy híres történet a Sampras kapcsán.
0: És itt van még az én kedvencem, Gabriela Papadakis, egy francia jégtáncos, aki 2018-ban már a program elején érezte, hogy kioldódott a jelmeze, mégis kvázi félmeztelenül végig táncolta a produkciót, úgyhogy közben próbálta takargatni magát.
2: Jaj, szegény, azért ez milyen kellemetlen lehet, és akkor tényleg így koncentrálj, és így próbáld meg. Ráadásul pont a jégtáncban ott ugye nagyon precíznek kell lenni.
0: És az a durva, hogy erre készülsz nem tudom én hány évig. Benne van minden gyakorlatod, mindent megcsináltál. Viszont ott muszáj, és nincsen esélyed újra csinálni. Hát még szép, hogy végignyomod, nem?
2: Persze, persze. Hát ezek ilyen kellemetlen pillanatok. Ígérjük, hogy a következő órában testnedvmentes percek jönnek.
0: Azért még annyit én kérnék tőletek, drága hallgatók, hogyha volt ilyen sztoritok, akár név nélkül is írjátok meg, mit tudom én, hogyan éltetek túl egy útfelújítást, egy dugót hogy oldottatok meg, vagy adott esetben a munkahelyeteken hogy bírtátok ki a 8 órás műszakot. 0620 978 978-ot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett a Mancsi járat. A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája. A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsijarat.hu oldalon és a Facebookon.
2: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Sevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
4: Családtag vagy haver is munkát keres? Hozd magaddal!
5: Hozd magaddal!
4: A Veoliánál Oroszlányban több gépkezelő operátort is keresünk. Jó buli együtt melózni, főleg ha még normális is a fizetés és stabil a munkahely. Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez.
5: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
6: Hello oroszlán!
7: Hello oroszlán!
6: Takács Tamás érkezik szeptember 18-án a szabadtéri színpadra.
7: 19 órakor.
6: Őt kérdezzük, hallgassátok!
7: Egy igazi sztár vendég.
8: Kártágó dalokat fogok énekelni, bluesband dalokat fogok énekelni, és Island, illetve East. Van nekem jól bevált társam, én istenes buliknak mondom, az istenes bulikhoz a Fejer Zoli barátom, aki egyébként meg villámkezű metálgitárosként lett ismert. Azt üzenem, hogy nyitott szívvel jöjjenek a koncertre, és legyenek vidámak is, mert hogy van megváltunk, és van reménységünk, és ez egy nagyon vidám dolog, és ez egy jó dolog. Mindenkit várunk szeretettel. Oroszlányi szabadtéri színpad, szeptember 18.
9: Eső esetén a művelődési házban lesz megtartva.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Magyar Péter fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, átadta jelölt listáját a választási bizottságnak a Vajdasági Magyar Szövetség. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Magyar Péter miniszterelnök kedd délután fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium az MDI-vel. A tájékoztatás szerint a kormányfő a találkozón tájékoztatta a megjelent képviselőket az ország állapotáról, illetve együttműködésüket kérte a nemzet előtt tornyosuló feladatok megoldásában. Kiemelték, az elmúlt 16 évben egy-két protokolláris találkozástól eltekintve nem került sor hasonló magas szintű egyeztetésre az állam és a vallási közösség képviselői között. Moszkva a megfelelő időben válaszolni fog az orosz diplomaták Magyarországról történő kiutasítására, jelentette ki Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvívője a kedden Jekaterinburgban megtartott sajtótájékoztatón. Zaharova korábban azt helyezte kilátásba, hogy az orosz reakció kemény és fájdalmas lesz. Orbán Anita külügyminiszter szeptember 8-án jelentette be, hogy a magyar kormány szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem fogadható el, ezért a kormány kiutasítja őket az országból. Benyújtotta a választási listáját kedden a Szerbiai Köztársasági Választási Bizottságnak a Vajdasági Magyar Szövetség, amely önálló kisebbségi listával indul az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. A Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint elnevezésű listát Pásztor Bálint pártelnök vezeti. A VMS 250 képviselőjelöltet állított, a lista támogatására pedig 9531 hitelesített aláírás nyújtott be. A jelölet állításhoz a szerb pártoknak 10 000 támogatói aláírásra van szükségük, a kisebbségi pártoknak azonban csak 5 000-re. A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete és milleniumi alapítványa szeptember 17-én 17 órai kezdett el Magyarország Kincsestára című sorozatának újabb előadására várja az érdeklődőket, melyen kapuvára a Hanság fővárosa címmel a település múltját, jelenét vetített képes előadás keretében Bíró Péter, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ főigazgatója mutatja be. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma többnyire napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, az északi, északnyugati ország részben megélénkülhet a szél, délután 22-25 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön változás áll be, északnyugat felől felhősebb levegő érkezik térségünkbe, ezért a Dunántúlon és északon több lesz a felhő, helyenként eső zápor is előfordulhat, 20 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek! 8 óra múlt, 4 perccel, szerda van ma, képzeld el. Itt a Roland.
3: És ez még rímelt is ráadásul. Na hát, van nekünk egy újabb balesetünk. Vagy hát nem baleset igazából, de azért a közlekedést erőteljesen befolyásoló tényező. Ugye korábban mondtam, hogy az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás már több mint 5 kilométeres. És szintén az M1-esen, viszont a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében a 31-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy kis busz a külső sávban. Itt a kialakult torlódás 3 kilométeres. Szóval áll az M1-es Pest felé is, meg Hegyeshalom felé is.
2: 16 fokval 26 lesz, és nem csak az M1-es áll, hanem más is. Hoztam neked egy hírt, amit a héten találtam meg statisztikát, és át akarom veled dumálni, de mielőtt ebbe beleugrunk, azelőtt mondd el, hogy mi az őszinte véleményed az OnlyFans-ről.
3: Nem is tudom, miről beszélsz, én soha nem hallottam erről.
2: Hogyha le kéne írnod úgy, hogy mi ez a felület, vagy mire való, hogy gyerekbarát legyen, bár most már azért kezdődik a tanítás, akkor mit mondanál, mi az az OnlyFans, mit? Megkérdezi mondjuk a 6 éves kisgyereked, vagy a 7-8 éves kisgyereked, hogy apa, mi ez az OnlyFans, akkor mit mondasz?
3: Azt, hogy az egy olyan honlap, ahol hiányos öltözetű nénik vannak.
2: Jó, tehát a nénire fókuszálsz és a hiányosra, mert azért itt van minden, tehát itt nem feltétlen csak ezt találod meg.
3: Biztos vannak bácsik is.
2: Meg nem feltétlen kell durva dolgokat elképzelni. Tehát ugye ez a felület alapból azért jött létre, hogy hírességek az igazán gazdag tehetős rajongókkal kapcsolatba lépjenek. Az már az emberi bujasságnak a következménye, hogy elment ebbe az irányba, de hogy alapjáraton egy normális chatfal is lehetett volna.
3: Lehetett volna, de nem az lett.
2: De nem az lett.
3: És azért valljuk be, hogy általában nem mondjuk garbóba felöltözött hölgyek jelennek ott meg.
2: Vagy ha igen, akkor pénzért változik az állapot.
3: Igen. Tehát mondjuk úgy, hogy ott hiányos öltözetű nénik vannak, akik ezzel sok pénzt keresnek.
2: Igen, és vannak külön ilyen privát videók, vannak feltett videók, vannak árult videók, nem tudom, utána olvastam, tehát egy barátom mesélte egy barátomnak, hogy mit tudok róla.
3: Te meg véletlenül kihallgattad.
2: Viszont itt van a statisztika, és képzeld el, hogy kibukott, hogy mennyit költünk arra, hogy az OnlyFans-en időt töltsünk. Láttad ezt a statisztikát, vagy megtippeltethetlek?
3: Megtippeltethetsz nyugodtan.
2: Nagyon jó.
3: Nagyon jó. De ez Magyarország, vagy nemzetközi? Vagy?
2: Megvan a nemzetközi is, és megvan a magyar is. Elindulunk onnan szerintem, hogy mekkora biznisz ez alapjáraton, és aztán rákanyarodunk majd a magyar vonatkozására is a számoknak. Csak akkor egy kicsit így meg akarlak téged tippeltetni. A teljes felhasználói költés 2026-ban, amit az emberiség ott hagyott az OnlyFans-en, az mennyi pénz lehet?
3: Hú, te kegyetlen sok, nem tudom, ilyen milliárd dollár.
2: Oké, hogyha szerintem hozzuk le forintra, mert azt úgy nagyjából értjük. Tehát, hogyha forintba kell meghatároznod, 2026-ban mennyi bevétele volt az OnlyFans-nek? Akkor, hogy mennyire teszed? Nyilván milliárdokban kell gondolkozni. Hány milliárd forintnyi pénzt költött el az emberiség 2026-ban OnlyFans-re?
3: Mondok valami, hogy 200 milliárd, tehát valami brutálisan sokat kell gondolni szerintem.
2: Jó az irány, 2700 milliárd Atya forintot. Te miből?
3: Hát a világszerte azért van miből.
2: Ez hány ember, ez kettő? Teszi össze, vagy sok ezer?
3: Ez nagyon sok.
2: Hallod, de ez durva, nem?
3: 2700 a magyar statisztikára lennék kíváncsi.
2: Milliárd forint.
3: Az is megvan, hogy Magyarországon összesen megvan? Mennyit?
2: Mennyit költöttünk tehát akkor mi magyarok OnlyFans-re 2026-ban?
3: 1 milliárd.
2: De hát gondolod, nincsen. Ez reális? Szerinted az...
3: Fogalmam nincsen. Ezek után, hogy világszerte 2700 milliárdot?
2: 1 milliárdot mondasz?
3: Hát biztos nem Ugandából költöttek rá olyan sokat, meg nem megbántva az ugandaiakat.
2: Vagy lehet, hogy erre költik. De hogy 1 milliárdot mondasz, és amikor ezt kimondod, akkor ezt soknak érzed, vagy kevésnek?
3: Akkor ezt nagyon soknak érzem, különösen, hogyha összehasonlítom a saját számla egyenlegemmel.
2: Oké. Nagyjából a magyarok 2026-ban OnlyFans-re 8,8 milliárd forintot adtak ki.
3: Gyerekek, hihetetlen.
2: 13. havi nyugdíj?
3: Tényleg, tényleg mindent ezt határozz meg.
2: Nagyon kemény.
3: Hallod, 9 milliárdot költöttünk el OnlyFans-re. Mi magyarok?
2: Vetőjes. És az is benne van, hogy ezzel Európában a 19. helyen állunk.
3: Na, végre valami. Kérem szépen.
2: Ebben
3: legalább. És... Lehet, hogy törünk előre, lehet, hogy jövünk följebb is a listán.
2: Mennek bele még a statisztikába, imádom ezt a kutatást, figyelj. Nem kell aggódnunk, tehát a 19. hely nem annyira dicső, de hál' Isten Budapest azért a városok versenyében előrébb van, tehát 12. helyen áll Budapest. Ebből a 8,8 milliárd forintból mennyit költünk el Budapesten?
3: Hát biztos, hogy a jelentős részét, mint a 6 milliárdot.
2: Na, annyit azért nem. 3,8 milliárdot, tehát kb. A felét Budapesten költik el.
3: Azért a vidék is erős, tehát azért Sátoraljaújhely is úgy hozzá tesz biztos az OnlyFans költésekhez, meg hát akkor nyilván itt Komárom-Esztergom megye is. Figyelj, brutál, tehát hogy tényleg döbbenet, hogy mennyi pénz megy el erre, de hát ebben mindig is világhatalom voltunk. Talán meséltem már azt a sztorit, egy külföldi nyaralás alkalmával elkezdtem beszélgetni a helyi bárpultossal, aki egy sri lankai srác volt, és hát ő ott lakott. Ez egy sziget volt, ez egy kis sziget volt, egy ilyen resort sziget, és ő ott élt. Nagyjából minden nap dolgozott ilyen 10x órákat, és hát sok kikapcsolódási lehetősége nem volt, tehát ő esténként videós tartalmakkal szórakoztatta magát, ha érted, mire gondolok. Aha. Elkezdtünk beszélgetni, és megkérdezte, hogy honnan jöttünk. Mondtam neki, hogy Magyarországról. Egy fölcsillant a szemem, és a következő volt a válasza, hogy Hungary? Porn!
2: Erről vagyunk híresek.
3: Látod?
2: Már nem a Puskás.
3: Hát, biztos az is. Olyan is jött velem szembe, de nem. Őnek
2: ez
3: így rögtön
2: beugrott.
3: És akkor mondta, hogy hát szeret ugye ilyen mindenféle videós oldalakon kalandozni, és ott nagyon gyakran külön kategória.
2: Végeztem egy gyors fejszámolást. Ja, de itt kiszámolják pontosan, és akkor nem ezrest mondok. Tehát, hogyha minden egyes magyar beletenne ebbe a pénzbe, akkor az nagyjából 880 forint per fő. Ez azért úgy.
3: Az vállalható. Szerintem menj haza, és mondd el a Petrának, hogy drágám, legyél rám büszke, tavaly csak 880 forintot költöttem el az OnlyFans-en.
2: Nagyon kemény. Egy átlag felhasználó a havi 20-30 kötőjel 40 ezer forintot költ videós tartalmakra ezen a felületen. Ez nagyon, de nem értem, tényleg nem értem. Azt nem értem az egészben, de lehet, hogy itt én vagyok teljesen kicsavarodva, hogy ma éljük azt a világot, és most nyilván nem támogatva senkit, és nem reklámozva senkit, hogy ilyen tartalmakkal tele van az internet. Tehát, hogy ez nem fizetsz és szembe jön. Hogy miért költ erre valaki?
3: Ez számomra is rejtély.
2: Ezt nem értem. Ha van köztetek ilyen, tényleg megint vállalhatom, hogy nem mondom be a nevét, de hogy érdekelne. És a másik, amit nem értek, hogy itt olyan tartalmak vannak tényleg, hogy lábfotók, tehát hogy semmi olyan igazán durva, vagy mit tudom én, hónajfotók, vagy tehát mindenki választ valamit.
3: Biztos van itt durva is. Tehát várjuk azoknak a jelentkezését is, akik költenek, és azokért meg még inkább, akikre költenek.
2: Illetve, hogy rászállt erre már a NAV?
3: Na ez egy jó kérdés, látod. Erről a NAV-ot kellene megkérdezni.
2: Nagyon durva, hogy mennyi pénz erre elmegy. De tényleg, tehát hogy ezek kidobott forintok?
3: Hát kidobott, de mondom, egyesek meg ebből nagyon-nagyon jól élnek.
2: Na jó, hát most már akkor lehet, hogy lehetne a Mohun egy olyan, van a jótékony gomb, meg lehet, hogy lehet egy OnlyFans gomb, hogy amit visszavált, az palackot.
3: OnlyFans kuponra váltom. Úgy látszik, ha mi magyarok ennyire szeretünk erre költeni.
2: Műanyagot a műanyag lányra. Igen. Jó. Na, hát ez van, ezek a száraz tények, a statisztika, amit én egy kicsit bánok az egészből, hogy azt nem írják le, hogy hány felhasználójuk van például innen Magyarországról. Nyilván IP címet néz, tehát nem biztos és nem kijelenthető, hogy ők mind magyarok. Az még érdekes, hogy miért Budapesten van ennyire durván a többség. Ott van a pénz?
3: Hát meg ott van a legtöbb ember, persze. Na de ha ezt tudom előre, ezt a témát, akkor erről iratunk dalt az AI-jal, viszont ezt nem tudtuk.
2: Éppen ezért a testnedvek visszavágnak.
3: Az szép mondat volt, igen. Úgyhogy maradunk még az előző óra témájánál. A nagyon kakilnom kell téma fog visszaköszönni dal formájában. Ráadásul kultikus előadókat fogunk megidézni, mert hogy azt mondtuk az AI-nak a Mit dob a zenegép rovatunk keretében, hogy egy Elton John-os meg egy Michael Jackson-os dalt írjon.
2: És amíg én a mesterséges intelligenciát, azaz Elton John-t és Michael Jackson-t magyarul tanítom, addig írjatok sztorikat 0620 978 978.

0: Péter! Pedro, itt a forráson. Lehetett 8:21 perccel.
1: Igen, de csodálkozom is, hogy mondjuk még nem tudom, Jolly művész úr, vagy valaki nem állt elő egy ilyen feldolgozással, hogy Péter.
2: Amit hey,
1: Péter! Igen, így.
2: Hát, ami késik, nem múlik.
0: Vagy Dr. Pedro-ra. Béres.
1: A Pedro-ra nem rímel valami magyar név? Nincs valami
0: ez Péter.
1: Nem, ja. Dehogy,
2: nem.
0: Egon.
1: Ja, Egon.
0: Minden Egon felkapná a fejét. Az a baj, a Gabis dallal most elvitték ezt a neves vonalat, tehát hogy szerintem az most egy ideig telítődött az emberek fejében ez a névből írunk dalt, de majd lesz egy nagy levegővétel, és lesz egy új kör.
1: Mindig vannak ilyenek, te is tudod.
0: Igen?
1: Persze, elindított annó az Omega a Lénával. Hát, mostanra meg eljutottunk a Gabig.
0: Így. És egyébként mind a kettő a maga nemében zseniális. Jó, figyelj, én ígérem, hogy most egy hétig nem hozok pisis hírt, de még egyszer utoljára. Na. Az emberiséget átívelő, mindenki számára fontos, átélt és problématikus vécére kell mennem, de nincs erőtyi problémakör. Zenébe születik, vagy oltódik.
1: Dallamok. A dallamok szárnyán repülünk a WC-ig.
0: Pontosan. Két műfaj kerített hatalmába. Az egyik az Michael Jackson és a pop király alkotásainak világa, a másik pedig hát a másik pop császár Elton John. Tehát igazából az ő zenei és dal világuk fog magával ragadni bennünket. Nem volt kis meló megtanítani őket magyarul. Viszont azt érzem, hogy maga az eredeti alkotó az nincsen annyira benne, tehát hogyha őt keresitek, akkor csalódni fogtok. Valami hasonló lesz, egy kicsit ilyen magyarítva, kicsit olcsóbban, kicsit sárgább, savanyúbb, de amilyen?
1: Temus Elton.
0: Igen. Nyomokban tartalmaz majd egy érdekes vonulat, hogy miután mostanában nagyon sok botrány volt ezzel kapcsolatban, kiírta nekem a rendszermenet közben, hogy konkrét előadót nem utánoz, viszont keres hasonló stílusjegyeket, amiket átemelhet. Szóval tényleg ne egy klónt képzeljetek el, hanem inkább magát a stílust. De innentől minden szó magyarázat.
1: Így van. Egyébként Jude Law-t egész jól lemásoltam múltkor. Kíváncsi vagyok ma, hogyan hozza Elton John-t és Michael Jackson, de akkor Eltonnal kezdünk.
0: Eltonnal kezdünk?
1: Kezdjünk Eltonnal szerintem.
0: Jó. Csak hogy összezavarj. Indítom.

0: Kérdik, én csak ennyit felelek. Persze, csak egy nagyon fontos küldetésem voltam. Odabent. Éppen fostam.
1: Jézusom! Ez kicsit túlcifrezte, de...
2: Figyelj, a pianino szétrogyott a kezek alatt.
3: Azt nagyon jól levette, a legjobban Kristó fogalmazta meg itt most nekünk a Viberen, azt írja, ez olyan, mint az emberek zenekar. PTSD-m lett, ugye posztraumás. Posztraumás sokban szenvedett, és tényleg olyan volt egy kicsit, mint az emberek tényleg, zenekar.
2: Mint az embereknek és a No Thanks-nek a szerelem gyereke, nem?
3: És simán el is tudnám képzelni a Miller Zolit, hogy erről ír dalt.
2: Hegyet simán.
3: Igen, még egy kicsit az jutott eszembe, hogy így ember már Elton Johnnak maszkírozva a Kőbánya Kispesten egy műfházban egy zongoránál.
2: Igen, de Starbuster 86, nem? Tehát nagyjából így éreztem én is. Figyelj, amúgy zeneileg sok minden megvolt. Tehát, hogy a zenei részen nem volt annyira nagy gáz. Nyilván Elton John hangját annyira nem tudja magyarul lehozni. Oké, hozta a szokásos AI hangot, de maga a zene meg a dallamiság nem volt annyira rossz?
3: Szerintem sem.
2: Tehát ezt ott... az indokolatlan szólót nem értettem, de értem, Elton John szólózik.
3: Igen, tehát ez nem indokolatlan volt, az eltoros volt. Igen.
2: Ja, értem.
3: Tehát így szokta csinálni.
2: Pentatonskál a kis magyarságbe. Jó, értem. Akkor megnézzük a Jackson.
3: Uh-huh. És ugye nagyon sokszor lábbal játsza egy bizonyos részét Elton ráadásul.
2: Elton, én imádom. Tehát én nagyon szeretem. Tudom, te nem vagy nagy rajongója, de én szeretem a koncertjeit meg a zenéjét is. Na, de most akkor nézzük meg azt, akit még többen követünk, szeretünk, tisztelünk, Michael Jackson zenéjét. Mit művelt az AI?

0: Véget a...
1: Vége.
0: Még van belőle 8 perc.
1: Mondjuk legalább ezeknek érthető a szövege, nem úgy, mint a mostani előadóknak.
2: Ugye, hát én a következő jelenetet képzeltem el lelki szemeim előtt. Berecki Zoli 15 év múlva már a pályája végén, házibuli Attilánál hakrizik, mert azért a lóvé az mégis kell, és ezt énekli a színpadon, miközben 20 nyugdíjas néni lelkesen tapsol.
0: Na, nagyjából így. Én egyébként bírom Bereckit meg a munkásságát is, de hogy ez nagyon-nagyon messze volt Jackótól, az teljesen biztos. Minden esetre ihletet kaptam. Szerintem én jövő héten megíratom Destől a kulás autót.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
2: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
1: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
2: Csapd le te is a szeptemberi időpontokra
1: a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
1: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:49 lesz 5 perc múlva. Buenos Morgan, itt az Ébresztő Show, a Kittivel, a Rolanddal, meg velem, én vagyok az Ádi. Sziasztok, jó reggelt, ígérem, nem lesznek testnedvek.
1: Meg elviselhetetlen színésznőkkel, legalábbis hát ebből fogunk kiindulni, aztán nyilván itt azért kitérünk majd arra, hogy vajon kivel miért lehet rossz együtt dolgozni. Hát vélhetően itt azért leginkább az van, hogy vannak olyan hölgyek, akik igazi elviselhetetlen hárpiák.
0: De miért a hölgyek?
1: Mert színésznők.
0: Miért a hölgyek és miért a színészek? Tehát, hogy valamiért ezen kategória, ez rendszeresen szembe jön, mert szokott lenni a büdös színészek, akikkel nem szívesen dolgozol együtt, meg a szájszagú színészek, meg szoktak lenni az elviselhetetlen nők, de valamiért mindig a színész kategóriából. Miért?
1: Nem tudom, én azért említettem így, mert a színész nő az az a színész, aki nő.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.
0: Ezt még a PC kultúrában sem tudjuk megcáfolni, szóval teljesen jogos. De tényleg a színészeknél azért nehezebb, mert miért? Mert ott nyilván minden munkáján ott van az ego. De azért, mert itt olyan nagy szintkülönbségek vannak, hogy valamit elhisz magáról, mert ő van a vásznon, és emiatt többnek gondolja magát, mint a többiek? Vagy miért nincsen egy könyvelőirodában ilyen, hogy a nehezen együtt dolgozható könyvelőnők?
1: De biztos, hogy vannak olyanok
0: vannak?
1: Is. Biztos, tehát ez szerintem személyiségtípus. Nyilván, hogyha valaki mondjuk színész, akkor nagyobb eséllyel lesz ugye extrovertált, nagyobb eséllyel lehetnek sztár allűrjei, mert ugye azért ott a népszerűség is játszik, de emellé, hogyha még egy olyan személyiség is párosulna, akkor az nagyon-nagyon veszélyes kombó tud lenni. Mondjuk én eleve azt szoktam mondani, függetlenül attól, és elnézést kérek, nyilván kivételek bőven vannak, lehet ez könyvelőiroda, lehet egy gyártósor, sok nő összezárva, azért abban a nettó életveszély, az néha így felbukkan.
0: Kitty nagyon bólogat.
1: A nők egymással ugyanis szerintem sokkal gonoszabbak, mint a férfiak. Igen. A nőkkel, vagy a férfiak egymással.
2: Én egyébként örülök, hogy itt ennyi férfi van. Mármint nálunk.
0: Ja, de akkor itt bejön a pakliba az, hogy például miért kedvelik kevésbé a női műsorvezetőket, mint a férfi műsorvezetőket? Mert egyszer volt erről egy kutatás, és tök érdekes volt. Az jött ki, hogy azért, mert a férfi műsorvezetőket többnyire csak a férfiak utálják, de a női műsorvezetőket a férfiak és a nők is.
1: Nem, hát vannak női műsorvezetők, akikért a férfiak rajonganak, viszont igen, általában a női műsorvezetők a hölgyek körében sokkal kevésbé népszerűek.
0: Na igen, ez érdekes egyébként.
2: Én egyébként tévében se tudok olyat mondani, aki nő léttére szimpatikus lenne, viszont férfiból azért van.
0: Tényleg? Tehát mit tudom én, egy ördög Nóri? Hát, egy Liptai Klaudia?
2: Jó, mondjuk a Nóri, meg igen, a Klaudia talán kivétel.
1: De Klaudia szerintem megosztó a hölgyek körében.
0: Igen?
1: Szerintem őt sokan
2: meg
1: túl soknak tartják.
2: Meg a Klaudia vagány, tehát hogy ő azért egy más típusú.
0: Igen. Jó, érdekes a dolog, és lehet, hogy az is benne van még a pakliban, hogy azért róluk írnak, mert ugye nem sok híres könyvelőt ismerünk, elemen színészeket, igen, tehát hogy az ő életük úgymond nyitva van előttünk, de például gondoltátok-e volna, hogy Julia Roberts-szel állítólag nehéz együtt dolgozni?
1: Róla én ezt már hallottam, hogy állítólag azért...
0: De olyan cuki.
1: Neki, hát a filmvászon, hogy állítólag neki van azért egy olyan stílusa, ami hát ilyen erősen agresszív stílusa van neki állítólag a hétköznapok során.
0: Azt írják itt, hogy dűrohamokban tör ki, és erősen domináns.
1: Az ilyenekkel nehéz együtt dolgozni. Mindegy, hogy férfi vagy nő, az ilyenekkel, akinek dűrohamai vannak, nyilván folyamatosan attól fél a stáb, hogy mikor fog kifakadni.
0: Ja, és az a baj itt, hogy ugye olyankor nagyon sok pénz múlik azon, hogy ő kifakad vagy nem, mert nehéz lecserélni. Na majd az AI rendbe rakja ezeket, nem? Tehát azt mondjuk, hogy oké, dűrohamod van? Na majd leprogramozlak.
1: De nehéz, hát ott még nem tart szerintem az AI.
2: Hát meg nem is fog.
0: Jövő héten
2: tehát azért
0: fog.
2: Egy Julia Roberts-et pótolni.
0: Szerintem fogod tartani. Simán fogod tartani az AI. Én azt gondolom.
1: Hamarosan lehet, most még szerintem nem. Meg azért tudod, tehát, hogy azért a színészet az egy olyan dolog, hogy ott azért bele kell vinni érzelmeket, egyéniséget. Ilyen téren még el van maradva a mesterséges intelligencia.
0: Igen, itt írja Kristóf, hogy Chandlerrel is kiszúrt, azóta nem szereti. Tehát a Matthew Perry-vel ugye. Igen. Igen. Á, jó, de ott a Matthew Perry sem volt teljesen százas. Akkor itt van Gwyneth Paltrow. Jók ezek az angol-amerikai nevek. Róla mit gondoltok?
1: Nekem ő szimpatikus, de akkor biztos neki is van valami allűrje.
0: Ő állítólag nagyon nyersen kimondja a véleményét másokról, például a Reese Witherspoonnal való kapcsolata, állítólag nagyon beszólogatott neki, nagyon szembeszegült vele, de ő legalább egyenes.
1: Igen, én ezt értékelem. Nekem a nyersességgel nincsen bajom. Uh-huh. Én Andit is csípem.
2: Meg engem is.
1: Meg téged is, igen.
0: Na jó, igazából itt nagyon sok színésznőt még felsorolnak ebben a cikkben, de akkor most elrugaszkodunk tőle. Az a lényeg, hogy többnyire mindenkinél az a probléma, hogy vagy nyers, vagy dominancia vágyjal bír, vagy pedig igazából egészen egyszerűen ilyen egyik nap cukitündér, aranyos bogyó, a másik naptól viszont használhatatlan, és nem lehet vele együtt dolgozni. Tehát, hogy valamiért ezt szedik itt ki. Na,
1: nézd, azért én Magyarországról is, és nem csak színészek, tehát most nyilván ismerek színészeket is, de azért, ha énekesi frontról is direkt nem fogok neveket mondani, az elmúlt években azért azt tapasztaltam, hogy egyre több a sztárallűr, és nem feltétlenül, sőt, leginkább nem azoknál, az előadóknál, ez meg az én laptopom volt, elnézést, amit elfelejtettem lenémítani, szóval nem azokkal az előadókkal kapcsolatban, akik hosszú évtizedek óta a pályán vannak, hanem mondjuk az elmúlt 5-10 évben felkapott énekesek, akik hát helyenként már mondjuk úgy, hogy magukkal is nehezen állnak szóba, nem hogy másokkal.
0: Oké, megengedhető sztár allűr mondjuk egy, most maradok a könyvelőirodánál, de akár egy rádióban, akár egy tanári szobában, tehát mit tudom én, lehet-e mondjuk a 80 éves Pista bácsi sztár allűrökkel megáldva, mert ő már 40 éve tanít történelmet, vagy 60 éve?
1: Nem nagyon hiszem, hogy a pedagógusok kapcsán ez egyébként reális lenne.
0: Tehát ott nem lehet.
1: Nem, itt kifejezetten azokkal az emberekkel kapcsolatban lehet ilyet emlegetni, a sztárallűr, akik szerepelnek, akikért egyesek rajonganak. Aztán, ha látnák ezt az arcukat, akkor lehet egy kicsit kiábrándulnának.
0: De például valaki, aki mondjuk 60 éve matek tanár, nem kérhet egy bekészítést a tanáriba? Mondjuk, hey, Jack Daniels.
1: Azért az milyen kemény lenne, hogy besétál az igazgató irodába, és leadja a catering igényét.
0: Vagy valami fanfár, hogy ott nem a csengő konferálja fel, hanem valaki, és érkezik az igazgatónő.
1: Ja, nekem volt olyan tanárom, teszem hozzá, aki úgy érkezett meg, fiatal pedagógusként, de nyilván poénból, hogy megállt az ajtóban, és azt mondta, félre rusnya népség, megjött Tomás a szépség. Jó, nem az Iberert, ami volt, szerintem az egyosan, nem ő volt.
2: És ezt, ezt rólad is el tudom képzelni, hogy így jössz
0: meg. Hogy kezeltétek?
1: Ja, röhögtünk, persze, ő is poénnak szántam.
0: Meg például simán el tudok képzelni sztártakarítókat. Az milyen király lenne, hogyha valaki mondjuk 10-szer jobban takarítana, mint bárki más, és akkor sztártakarítót a paradicsom osztályra. És akkor megjelenik, és mindenki körülár, és rajongja, hogy ahogy ő spriccel, senki nem spriccel, ahogy ő töröl, senki nem töröl, és kész, és az állarcos igazságosztó föltakarította a paradicsomfoltot.
1: Az aranyseprődíjas sztártakarító.
0: Tehát, hogy simán lehet, érted? Ő már régóta csinálja.
1: Sztárpénztáros.
0: Sztárpénztáros vagy. Top buszsofőr, aki nem tudom én, aki kikerüli a dugót, aki a mikrofonba beszél és szórakoztatja az utasokat. Tehát, hogy más szakmákban is lehetnének ilyenek szerintem.
2: Ez egy új valóságshow ötlet.
1: Hozzuk be ezt a sztár vonalat. Amúgy én sztárpénztárosokkal találkoztam már.
0: Az milyen?
1: Akik nagyon, figyelj, nagyon dinamikusan dolgoztak, szépen precízen.
0: Jól ad vissza?
1: De nem úgy, hogy precízen, nagyon tökéletesen ad vissza, és nem csapkodja oda a termékeket, mert nekem az a halálom, de ezt már nekem mondtam párszor, amikor úgy löki tovább, hogy így, már volt, hogy majdnem visszaszóltam, mert még egy picit erősebben, hadd locsanjon szét az 5 decis tejföl. Tényleg. És jó lesz.
0: Biztosan ezzel olyan remekre hangolod a közös együttműködéseteket, hogy a továbbiakban a többit sem fogja oda csapni, ugye?
1: De volt egy kedvenc, nem tudom, már rég láttam őt, lehet elment nyugdíjba, egy idősebb pénztáros hölgy az egyik tatabányai hipermarketben, aki meg beszélgetett, folyton beszélgetett, de imádtam, mert egy nagyon jó fej volt, nagyon kedélyesen, és az volt a kemény, hogy ahogy ő tudott váltani egyik vevőről a másikra, de témát nem, tehát azt vitte tovább.
0: Ja,
1: beszélgette, szerintem a teljes műszakját, de imádtam nála fizetni.
0: Mert én azt hittem, hogy a termékeket dumálta végig. Tehát, nem, hogy ami nem, éppen
1: ilyen konstans stand-up volt.
0: Tisztasági betét? Na hát. Ez szerintem így is lehet. Volt egy sztáralkat...
1: Egye, uborka, vazelin, izgalmas este?
0: Volt egy sztáralkat pénztáros egyébként arrafelé, ahol a mi telkünk volt. Hát szerintem kicsit ebben meg is bolondul, de mindegy. Ő mindent elénekelt. Tehát, hogy ő úgy csinálta, hogy két paradicsom, meg egy cukor, meg egy visszajáró.
1: Nem szívesen fizettem volna.
0: Na, egy ilyen megasztár alkat volt, de például a szakácsokat ilyen értelemben tökre fölkapták, és ott is lett egy ilyen sztárság abból a szakmából. Tehát, hogy ilyen erővel, vagy ennyi erővel simán lehetne az, hogy más szakmákból is csináljanak megasztárt, és akkor ott megjöhetnek a sztáralűrök.
1: Na jó, de tudod, azért nekik se lehet egyszerű. Sőt, hát kereskedelemben dolgozóknak eleve nem egyszerű, és maximális respekt nekik, de hogy mennyi hülyeséget kell, hogy végighallgassanak.
0: Az biztos, és nem tudom, hogy igaz-e az, mondjuk, hogy a vevőnek mindig igaza van, mint hogy a vendégnek mindig igaza van, de én tapasztalom, hogy rohadtul nincs.
1: De érted, tehát ezért például hallottam én ilyen sztorit, amikor a pénztárosnak végig kellett hallgatni egy monológot arról, hogy az egyik típusú jégkocka nem olyan, mint a másik típusú. Jégkocka.
2: Jó Isten.
0: Hát szerintem ilyenkor van az, hogy kedvesen bólogatsz, igaza van a vevőnek, tessék már takarodni. És ilyenkor jön elő még a kupon, és még fél óra vásárlás. Na jó, a téma zárásaként azért azt nézzük meg. A mi szakmánkban, vagy a mi világunkban milyen típusú kollégával nem tudjátok elképzelni, hogy menne a közös munka? Tehát most itt mondtunk háklis színészeket, nyilván azért van, aki elviseli őket, mert pénzt termelnek, de hogy mi az az alűr, amit ti a legkevésbé tudtok elviselni? Én a lenézést.
1: Na igen, a nagy képviség az,
0: és ebben a szakmában azért van. Tehát mindenki tudja, hogy hogyan kell. Tehát, hogy mindenkinek elméletben megvan a dolog.
1: Igen, tehát, hogy azt én sem bírom, hát nehogy már valaki jobbnak higgye magát nálam, mert az olyan nincs.
2: Hát egyébként igen.
0: Az a baj, hogy te ezt meg tudod indokolni, tehát a racionális észérvekkel le tudod lenni a lábáról. De mindegy, oké, okay, igen. De
1: a másik, amit én általánosságban sem bírok, és valljuk be, hogy azért a mi szakmánkban ez is előfordul, az a sznobizmus. Uh-huh. Fú, gyerek, tehát én a világból kifutok, én egy lakótelepi panelparaszt gyerek vagyok, bár már nem ott élek, de az még bennem van. Tehát, hogy én nagyon nem bírom, hogyha valaki sznob.
2: Igen.
0: De most akkor sok volt neked az a kaviár, amit kértem ide bekészíteni?
1: Nem, az,
0: az rendben volt.
1: Az jó ízlésre tanúskodik.
2: Hát nekem is ezek, meg a kötekedőseket nem nagyon szeretem.
0: Tehát akkor ez, az
2: minden áron tudod belépni.
1: Az okoskodó?
2: Hát az is, igen. Tehát jól ez az okoskodó, kötekedő.
0: Akkor megmondom neked a frankot, a hallgatóktól is begyűjtjük a véleményeket, és utána majd mérlegelünk még, szóval írjátok meg, hogy ne írjátok meg a kollégátoknak a nevét, de írjátok meg, hogy hol dolgoztok, és mi idegesít abban a valakiben. És aztán majd megnézzük, hogy magukra ismernek-e az emberek. Én pár dologban magamra ismertem, elszégyellem magam, és kiülök a Bentleybe, és egy picit pityergek, jó?
1: Tedd így, 0620 978 978.
3: Csak a Facebookot, vagy az Instát

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Kettől alacsonyabb a tűzifa áfája. Szoboszlai bombagóllal biztosította be a Liverpool továbbjutását. Kína szigorúbb szabálykövetést vár el az online szállásfoglaló platformoktól. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Drasztikusan csökkent kettől a tűzifa általános forgalmi adója, 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellé, a fabrikett és a labdacs is, írta a tárcavezető. A kínai hatóságok felszólították az online szállásfoglaló platformokat, hogy tartsák be a piaci versenyre vonatkozó szabályokat, és lépjenek fel az ágazatban kialakuló túlzott árversennyel szemben. A kínai állami piacfelügyeleti hivatal és a kulturális és turisztikai minisztérium közös egyeztetésén hangsúlyozták, hogy a platformoknak tisztességes versenyt kell biztosítaniuk, gondoskodniuk kell működésük jogszabályi megfeleléséről, és védeniük kell a fogyasztók jogait. A hatóságok szerint az online szállásfoglalási piac az elmúlt években gyorsan fejlődött Kínában, és jelentősen hozzájárult a turisztikai fogyasztás bővüléséhez. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy az ágazatban erősödő verseny kockázatokat is jelent. A Magyar Népmese Napja alkalmából idén is megrendezi népmese mondó versenyét a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Tatán. Ezúttal a téma a varázslat. Jelentkezési határidő szeptember 22-e. Jelentkezni a rendezvény kukac.tatai.könyvtár.hu e-mail címen lehet. Minden kis mesemondót szeretettel várnak. És végül sport. A Liverpool a legjobb 16 közé jutott az angol labdarúgó Liga kupában kedden, mivel a harmadik forduló keddi játéknapján hazai környezetben Szoboszlai Dominik bombagójának is köszönhetően 3-1-re legyőzte a szintén élvonalbeli Tottenham Hotspur gárdáját. A liverpooliak magyar válogatott légiósai közül a védő Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a meccset, a 75. percben sárga lapot kapott, míg Szoboszlai Dominik a 62. percben 2-0-ás állásnál lépett pályára.
0: Időjárás.
1: Ma többnyire napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, az északi, északnyugati ország részben megérénkülhet a szél, délután 22-25 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön változás áll be, északnyugat felől felhősebb levegő érkezik térségünkbe, ezért a Dunántúlon és északon több lesz a felhő, helyenként eső, zápor is előfordulhat, 20 fok lesz a maximum.
0: Termék megjelenítést tartalmaz.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amit

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen mindenkinek! 9 óra múlt 4 perccel. Itt vagyunk a Rolanddal. Ébresztő.
3: Ébresztő bizony. Ha még valaki nem kelt volna föl, így 9 után, hát őt egyrészt nagyon-nagyon irigylem, másrészt most már éppen itt az ideje. Na kérem, nézzük a helyzetet az utakon. Ugye az M1-esen, Hegyeshalom felé, Herceghalom térségében, a 31-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy kis busz a külső sávban. Ez továbbra is okoz fennakadást. Ezt már elmondtuk korábban is. Nézem az élő térképet. Igen, látszik nagyjából egy ilyen 2-3 kilométeres fennakadást ez elvileg okoz, úgyhogy ezzel mindenféleképpen számoljatok. Egyébként pedig a településeken belül egészen jól lehet haladni. Ahol én most nagyobb forgalmat látok, az Komárnó, tehát Észak-Komárom.
4: Amúgy 19 fok van, 26 lesz a mai napon, napsütést ígérnek, és erre számíthatunk a későbbiekben is. Nézted, Roland? Nem tudom, hogy nézted-e, vagy szembesültél-e vele, de előkerült egy 1937-es kép, amin okostelefont láttak, tele volt fel az internet. Láttad?
3: Jaj, nem, ez lemaradtál? De ezt láttam, nem, időről időre előjönnek ezek. Nem tudom, tehát, hogy volt olyan, amiről már az egy boxmatch volt, ahol kiderítették, hogy igazából az egy korabeli kamera volt, egy ilyen kezdetleges kamera, csak úgy nézett ki, mintha egyébként okostelefon lenne. Nem tudom, én szeretem a konteókat, de bevallom, hogy azért ezekben annyira nem hiszek.
4: Igazából itt azt állapították meg a kutatók, hogy ez valószínűleg valami korabeli tükör lehetett, egy lecsiszolt fémlap, vagy bármi ilyesmi. Tök érdekes, hogy erre hogy ráugrik mindenki, pedig amúgy teljesen logikus, hogy itt bármilyen ilyen időutazás lenne, tehát mondjuk visszamenne valaki oda, és akkor odavinne egy okostelefont, akkor A. nem tudnák tölteni. Ugye? Egyes probléma.
3: Például.
4: B. hogyha ez megtörténne, akkor biztosan tudnánk róla. Tehát olyan nincs, hogy valaki visszamegy, oda tesz egy mobilt azért, hogy most otthon a kis pájzban mosolyogjon azon, hogy a Blikka arról ír, hogy...
3: De hát ha töltőt visz magával, akkor tudja tölteni. Tudod, hogy konnektorok voltak. Még konnektorok volt. Vagy mikorra ment ez vissza? Mikor időben?
4: 1937-ben hova dugott?
3: Hát akkor nem. Tehát nem, kicsit későbbre gondoltam. Nem, akkor nem.
4: De meg amúgy is, tehát hogy most érted, itt van ez a időutazási képesség. Ezt csinálnád? Biztos, hogy nem ezt csinálnád. Most visszamennél oda, és csinálnál egy iPhone-t valakinek a kezébe egy festményen?
3: Nem, biztos, hogy nem. Meg egyébként én, hogyha időt utaznék, akkor nem a 30-as évekbe mennék vissza, hanem jóval régebbre. Meg van egy csomó olyan történelmi rejtély, amit akkor inkább úgy szeretnék megnézni, hogy a saját szememmel lássam. Ha már azt is kiválaszthatom, hogy mikorra menjek vissza, akkor nyilván azt is, hogy hová, tudod, és akkor mit tudom én. Meg az, mikor annyira nem volt régen, megnézném a Kennedy gyilkosságot, hogy lássam saját szememmel, hát ha észreveszem, hogy ott mi volt az igazság.
4: Én visszamennék hétfőre, és nem biztos, hogy kirendelném itt a stúdiumban egyszerre a szarvas pörköltet gombával, a kacsával. Lehet, hogy azt visszacsinálnám.
3: Igen, visszamennék, megnézni mondjuk Attila temetését, hogy ez tényleg olyan volt-e,
4: melyiket?
3: Ugye, a hunuralkodó Attiláét, szóval, hogy vannak ilyen dolgok, amikre úgy azért kíváncsi lennék.
4: Nem, ez biztos, hogy nem így, tehát, hogy akkor már pénzt csinálnék belőle valahogy. Mert ebből aztán senkinek semmilyen sikere nincsen. Tehát ez tuti biztos lehet, hogy ilyen értelemben nem működik. Meg amúgy szerintem, már most úgy konkrétan azt is kijelenthetjük, hogy az emberiség nem fogja feltalálni az időutazást, mint olyat soha. Tudod miért? Én ezt bizonyítani tudom. Figyelj! Ha valaki feltalálta az időutazást, akkor jöjjön ide 10 másodpercen belül a jövőből, és mondja el nekem. Várok.
3: És ha ez nem valósul meg, akkor szerinted?
4: Akkor nincs, mert ide jönne. Be akarná bizonyítani, büszke akarna lenni, hogy megvan. Sőt, ha feltalálta volna, akkor már idehozná, és már most is meglenne.
3: De nem mondhatja el, mert hogyha elmondaná, akkor beavatkozna az idő folyásába, érted? Ezt nem teheti meg? Tehát ő titokban, ha vissza is jöttek, ha vannak esetleg olyanok, akik már a jövőből visszajöttek, akkor ők ilyen fedett ügynökök, nem fedhetik fel magukat?
4: Én ebben biztos, hogy nem hiszek. Tehát szerintem ez az időutazás dolog, ez kamu. Értem a logikáját, hogy akkor lehet gyorsabban menni, mint a fénysebesség, tehát akkor visszafele is lehet úgy menni, meg akkor stb. De nem.
3: De szerintem hamarabb fogjuk megérteni az időutazást, mint mi férfiak a nőket.
4: Na, ezt viszont bármikor aláírom, viszont hogy Kitty, ami nőnk, mit hoz ebben az órában, milyen hírrel szórakoztat, mi lesz a nap híre, az még előttünk is titok, úgyhogy ha szeretnéd velünk megfejteni ezt a titkot, akkor ha nem is időben utazol, de a slágerek szárnyán itt a forráson, és nem sokára választ kapsz.
0: Buenos Morgen! Az egyetlen műsor, amitől még

0: kívánok morgen mindenkinek, 3:50. Itt van a Kitty, itt van a Roland, mindenkinek van hangja is, úgyhogy hozzászólhatok a műsorhoz, ha gondoljátok.
1: Sőt, van arcunk is, mert a YouTube-on vagyunk videóban is, ugye? Azt hiszem.
0: Bizony ott is, meg a Twitch-en is, hogyha valaki modern.
1: Igen, akkor ott is lehet minket követni. Síró kávézók, ennyit tudunk a nap híréről, további részleteket hozza Kitty.
2: Kövessetek be? Nem.
0: Sírva vigad a magyar.
2: Képzeljétek el, hogy Japánban síró kávézók menthetik meg a kimerült anyák éjszakáit.
1: Na erre azért kíváncsi vagyok. Tehát egy öreg kávézó...
0: Ez valami japán szó, hogy síró?
1: Síró. Igen. Nem, mennek az anyukák és együtt sírnak, mert az nekem ilyen eléggé depis közösségépítésnek tűnik.
2: Hát figyelj, mondjuk úgy, hogy együtt vannak a bajban. Képzeljétek el, hogy egy népszerű mangájában a Kanemoto nevű művész, jaj, de szépen kiejtettem, egy olyan helyet képzelt el, ahol az újszülött babák éjszakai sírásától kimerült édesanyák összegyűlhetnek, beszélgethetnek, és kicsit közösségre lehetnek egymás társaságában. A hely neve Jona Kigoya, vagyis az éjszakai sírásház. A manga ihlett elképzelés már a valóságban is megjelent. A japán Hokkaido és Niigata prefektúrában úgynevezett síró kávézók várják azokat az édesanyákat, akiknek éjszakáig gyakran a nyughatatlan, nehezen elalvó újszülöttek mellett telnek.
0: De várjál, a gyerek sír vagy az anya?
1: Szerintem egy idő után mind a kettő.
2: Azt akartam mondani.
1: Amúgy nekem ez, hogy az éjszakai sírás háza, ez egy ilyen Z-kategóriás horrorfilm címe.
2: Egyébként igen.
0: Igen, ilyeneket lehetett venni a Tesco-ban 45 forintért papírtokban.
1: Nagyjából. Amúgy, figyelj, az biztos, én ezt aláírom, hogy a gyerekhez felkelés, hát az azért egy kemény műfaj. Nálunk ezt leginkább én abszolváltam, most ez
0: tényleg?
1: Nem
0: izé,
1: hősködés, meg arcoskodás, nem. Ennek roppant egyszerű praktikus oka volt az, hogy nálunk az volt, hogy ha egyet pisszent bármelyik gyerek, de ez azóta is így van, akkor nekem így nyílik ki a szemem, én nagyon könnyen felébredek. Nálunk a Nóri az, aki sokkal mélyebben alszik, és emiatt most én úgy voltam vele nagyon sokszor, hogy minek keltsen fel őt is, most akkor ketten szenvedjünk. Nagyon sokszor keltem én a gyerekekhez, nekem a rekordom az 26 egy éjszaka.
2: Úristen.
1: Miához.
0: De mi ezt vonalazgattad, vagy hogy?
2: Hát egy idő után már.
1: Egy ideig úgy magadtól számolod, mert nyomon tudod követni, utána meg már direkt kezdtem el számolni, mert éreztem, hogy ez sok lesz.
0: Jó, nálunk pont fordítva van, nálunk a Nóri kell. Azt akartam mondani, hogy valamelyiknél a 26-ból érezted azt, hogy most jó lenne megragadni a gyereket és lemenni egy síró kávézóba?
1: Nem, azt nem éreztem.
0: De, ugye, hogy nem?
1: Azt éreztem, hogy jó lenne már aludni végre egy keveset.
0: Na ez az, tehát hogy miért érzed azt, hogy neked oda kell menned, hogy közösségben legyél? Tehát ez ennek az egésznek az ereje?
2: Igen,
0: hogy...
2: az a lényege. Amúgy ez tavaly október óta van, minden vasárnap este 21 órától reggel 6 óráig.
0: De csak vasárnap?
2: Ingyenesen fogadja az édesanyákat és gyermekeiket. Hát biztos úgy vannak vele, hogy ott a végső megnyugvás vasárnap, és itt nyilatkoztak anyukák, azt mondták, hogy amikor idejövök, lehetőségem van beszélgetni valakivel, és egy kicsit kikapcsolódni. Egy másik anya arról beszélt, hogy kevés olyan ember van körülötte, akivel a gyermeknevelésről beszélhetne, ezért számára különösen sokat jelent egy ilyen hely.
1: Ahol megértik, tudod, ahol tudnak azonosulni az ő problémáival.
2: Meg lehet, hogy odaadod a másik anyukának, hogy...
1: Cseréljünk, hát ha nálad jobban megnyugszik.
2: Igen.
0: Hát, nem tudom. Ez
1: utána
0: az
1: ugyanezt eljátszák a férjel is.
0: Igen. Ez is fura, hogy van erre egy nap.
2: Az még jobb.
0: Kész. Yes. Az is fura, hogy van erre egy nap, egy dedikált nap, amikor lehet menni. Tehát nyilván ez akkor, ha probléma, akkor 7-ből 7 napon probléma. És,
2: de tudod, amikor már ki vagy feszülve, és akkor vasárnap így, akkor azt mondod, hogy jó, akkor...
0: De akkor nem jobb az, hogy van egy, mit tudom én, anyanap, amikor jó tisztelet a kivételnek, Roland, de hogy a legtöbb helyen a semmire kellő apukák fogják magukat, és bevállalnak egy napot, és otthon vannak a gyerekkel, és akkor az anyuka elmehet, és szusszalhat egyet, és azt csinál, amit akar, ott sír, ahol akar, azzal sír, akivel akar, és nem az van, hogy na, akkor itt van a szülők együtt sírnak nap.
1: Amúgy szerintem kell ez a fajta kikapcsolódás az anyukáknak, tényleg. Uh-huh. Hát amikor kicsi a gyerek, úgyhogy drága apukák, tessék, ha eddig esetleg nem vállaltatok mondjuk nagyobb szerepet ezekből a dolgokból, mint az éjszakai felkelés, vagy a pelenkázás, vagy hasonlók, akkor tessék besegíteni, és akkor tessék anyának egy kis én időt biztosítani, hogy ki tudjon mozdulni. Egyébként tényleg fontos. Nem közben azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy emiatt van az, hogy néha a mai napig rendszeresen föl kell vennem, tehát ő, neki ez egy mai napig jön oda, és akkor apa vegyél fel. Ha most még elbírom, de, a bátyját már nem.
0: Ja, hogy fizikailag, tehát nem kamerára.
1: Nem.
0: Meg vagyok.
1: Fizikailag. Lehet, hogy ez
2: arra
1: is ebből
2: küldi a robot porszívót, tudod.
0: Aha, jó, lehet, hogy ez tényleg így beidegződik. Aha, értem, amit mondasz. Nekünk kéne sírózug? Vagy valami olyan hely, ahova mondjuk egy ilyen férfias munkanap után bemehetünk, és elpityereghetünk?
2: Nem, szerintem.
1: Nekem ez az irodám.
0: Neked ez az irodám.
2: Akkor azért szoktad olyan sűrűn becsukni.
1: Aha. Leülök az egyik székre, és csak sírok.
0: Jó, ez megnyugtató, tehát akkor ez ott nem víz a földön,
1: hanem azok könnyek. A könnyek.
0: Jó, értem. De maga a koncepció az, hogy legyen egy hely, ahol ezt meg tudják beszélni, az szerintem jó. Tehát uh-huh. Abban van valami, csak annyira érdekes, hogy ezt így dedikálták egy idősebbre. Ráadásul a másik érdekes vonulat, hogy ez egy mangából nőtte ki magát. Tehát akkor valószínűleg egy fikció volt, uh-huh. ami annyira ami megtetszett valósan. Az emberiségnek, hogy na, akkor megvalósították. Uh-huh.
1: Jó, hát a mangákból azért úgy látszik, hogy át lehet emelni. Bár én sok realisztikus elemet még a mangákban nem láttam, de ezek szerint akkor van ilyen is. Vagy lehet, hogy ott el volt nevezve egy hely így, és akkor ebből született meg ez az ötlet. Minden esetre szerintem egy franchise-t is indíthatnának, mert máshol is lenne
2: rá igény. Igen, szerintem Magyarországon is.
0: Azt mondod? Aha. Működne? Én azt érzékelem, hogy az ilyen típusú emberek többnyire az egyeladós pénztárban előttem állnak, és megbeszélik a pénztárossal, amíg mögöttem 10 méteresre duzzad a sor. Tehát, hogy megvannak ezek a helyek, csak nem biztos, hogy örülünk neki.
1: Amúgy a boltban előre szeretettel beszélik ezt meg, sőt, nagyon sokszor úgy beszélik meg, tudod, hogy így keresztbe fordítják a kocsikat, és gyakorlatilag úttorlaszt képeznek. És még te vagy a bunkó, ha ezt szóvá mered tenni?
0: Fú, a múltkor küzdöttem meg a gyógyszertárban egy idősebb hölgyel. Én voltam a második
2: helyen. Ha megint az idősek Ádi, ezért kapni fogsz.
0: Én kerültem volna sorra, és nem a korával volt a baj, hanem azzal, hogy nem érezte azt, hogy mögötte sor van. És tényleg egy ilyen 15-20 méteres sor már kialakult, amikor ő még mindig arról beszélt, hogy akkor a penicillint hova kenje, de úgy, hogy már a nézősereg őt figyelte.
1: Lehet élvezte végre, valaki odafigyel rá.
0: Hát nem tudom. Jó, de hogyha lesz síróhely, akkor legyen sírató is, jó? Tehát akkor legyen olyan is, ahova leküldhetsz olyanokat, akiknek sírniuk kéne, de nem akarnak, és akkor beküldöd őket, hogy most sírj.
1: Amúgy ez fel tud szabadítani feszültséget az emberben, hogyha egy jó sírás, tudod?
0: Te mikor sírtatok utoljára? Provo most volt sírású bajnokság Magyarországon amúgy.
1: Ráadásul itt volt nyergesen a megyében, azt
0: igen.
1: hiszem.
0: Na mindegy, egy olyan egyszer elindulhatnánk, az is felszabadítaná energiákat, de ti mikor sírtatok utoljára? Én szerintem akkor, amikor megmutattad ezt az apukás filmet.
1: Hm. Ja, akkor itt együtt pityeregtünk.
2: Jaj, de Romi.
0: Az a közös könnyezésünk volt, igen. Hát ez az apai téma, ez azért megérinti az ember.
1: Azóta én amúgy könnyen meghatódom, tehát biztos, hogy sírtam aha. idén, de nem tudom, hogy utoljára mikor és mi miatt.
0: Kitti, te fizetésnapon?
2: Hogy miért ilyen
1: nem
2: kevés?
1: Nem fizetésnap előtt.
2: Ja, igen. Nem tudom, én szerintem valami riportot láttam egy srácról, akit baleset ért, és ugye kerekes székbe került, és annyira csodálatosan beszélt az életről, meg az élet lényegéről, és hogy nem cserélné el ezt a dolgot, és hogy mennyi minden tanult belőle, úgyhogy én ezeken amúgy is könnyen meghatódom.
0: Kristóf ír, egy tegnap dorog molkút.
2: Ott sírtál?
0: De most nem akarom elpolyárodni, de tényleg...
2: Sem beszélt az életről, meg az élet lényegéről, és hogy nem cserélné el ezt a dolgot, és hogy mennyi minden tanult belőle, úgyhogy én ezeken amúgy is könnyen meghatódom.
0: Kristóf ír, egy tegnap dorog molkút.
2: De ott sírtál?
0: De most nem akarom elpolyárodni, de tényleg az árak voltak a

0: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre közeledik.
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center, éj színesen!
6: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
7: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: Buenos Morgan! 3:45 lesz, 5 perc múlva. Rolanddal tartjuk a frontot, és a stúdióban próbálunk helytállni, amíg ti nyaraltok, pihentek, lazulgattok, ebédre azért készültök.
1: A többség azt szerintem nem annyira nyaralt. Tehát ha itt tippel nem kellene, szeptember 16-án gyanítom, hogy a hallgatóink jelentős része konkrétan dolgozik.
0: Úgy véled? Képzeld el, nálunk az óviban ma lesz az évnyitó. Nem is értem. Miért nem elsőn van, vagy másodikán? 16-án évnyitó.
1: Mert lehet, hogy az óvodaigazgató viszont nyaralt.
0: Aha! Itt érnek össze a szálak. Értek minden? Jó, hát akkor keményen ott vagytok a munkahelyen, és már szerda van. Az azért már jó, nem? Ilyenkor szerdán már átbillentünk azon, hogy a harmadik ébredés, még 2 van előttünk, jó, de ez már a hétnek a naposabbik fele, igaz, meteorológiailag esősebb lesz, de ma még jó időnk van, 26-ig melegszik, most van 21 fok.
1: Aztán tényleg holnap már csütörtök, ami ugye kispéntek, tényleg ott már érezzük így az előszelét gyakorlatilag a hétvégének. Na nézem közben, hogy változott-e bármi az M1-esen, mert ugye ma nem volt egyszerű a helyzet.
0: Csak-e volt valamit?
1: Mert ugye volt itt lerobbant autó is, meg volt felborult személyi autó is, előbbi a 31-es kilométernél Hegyeshalom felé, utóbbi meg az M1-M7 közös szakaszán. Úgy tűnik, hogy helyreállt a rend, tehát most már szépen nyugodtan lehet haladni az M1-esen, nem látok még csak szakaszos torlódást, illetve különös lassulást sem. Bátran tervezhettek tehát az autópályán is haladni, és úgy látom, hogy nagyjából a településeken belül is nyugodt a helyzet.
0: Jó, azt azért én továbbra is tartom, hogyha valaki az M1-es helyett az 1-es utat választja, ne dőljön be félúton Budapest felé, hogy ott vissza lehet térni, mert ott azért vannak csapdák. Meg kell figyelni, be kell lesni, be kell kukucskálni a lyukon, hogy mi a helyzet, hogy állnak-e a kamionok a szélsősávban, mert azért ott van egy 100-200 méteres szakasz, ahogy be kell valahogy verekedned magad, és ott nagyon meg tudod szívni.
1: Én igazából úgy vagyok vele, hogy én mindig a navigációs programra hagyatkozom, tehát, hogy én úgy vagyok vele, ő okosabb, mint én, ráhallgatok.
0: De néha átver, tehát néha mondja, hogy most menj föl, én már 2-3 megszívtam ezt a vonalat. Ha már döntöttél az egyes mellett, tarts ki, én ezt mondom, legyél hűséges az egyeshez, ez olyan, mint egy házasság. Ha megköttetett, akkor már vidd végig.
1: Lehet, hogy lesznek nehezebb pillanatok, amikor elgondolkodsz, de ne csábulj el.
0: Ne kanyarodj le az útról. Na tessék.
1: Látod, egészen elmentünk ilyen kócsi irányba.
0: Szerintem megadtuk a Tominak a napgondolatát, majd kapaszkodhat ebbe. Bár itt tegnap nekem nem tudom, így az adás szoftver folyamatosan Star Wars-t írt, úgyhogy lehet, hogy Jodától idézett, ami Tomink. Nem hallottam.
1: De én se tegnap.
0: De Jodától lehet jókat idézni amúgy.
1: Igen, biztos, hogy lesz ma is nap idézete, nap bölcsessége egészen konkrétan ugye a koktélban, aztán pedig én majd délután a Beatben visszatérek. Viszont ennyi volt igazából már a Buenos Morgan. Holnap jövünk, holnap nem lesz Kitty se reggel, úgyhogy határozott kambuli jellege lesz a műsornak, mert hogy Pisti csatlakozik majd be hozzánk.
0: De azért még Kittynek egy tapsot küldünk innen, illetve természetesen jár a taps annak a férfinak is, akinek volt már hasmenés a színpadon, Ilyes Roland.
1: És természetesen itt volt velünk ma reggel is félig ember, félig gép, Réd Ládám példakép.
0: Ezt nevezem költészetnek. Írja Móni, hogy igen, Jodától idézett ez a tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Ez egyik legjobb idézet egyébként szerintem a világon.
1: Én az egyetlen, amit Jodától ismerek.
0: Ez az, amit nagyon sokat idéznek a Star Warsból, meg akár tudatlanul is, de az én az apád vagyok, az is nagyon sokszor elhangzik.
1: Sőt, ez elhangzik ilyen dél-amerikai sorozatokban is.
0: Ja, többnyire igen. Jó, holnap 6 után nem sokkal jövünk, addig legyen szép a napotok, méghozzá Forrás Rádióval.
1: Ennyi, mondom, délután jövök a Beatben, addig is szép napot, Buenos Morgan!
0: Sziasztok!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Új elnök helyettes került a NAV bűnügyi és rendészeti szakterületének élére. A világörökségi listára kerülhetnek a boszniai Martin Brody vízesések. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A Budapest-Belgrád vasútvonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezett megindításáról a végső döntést a teszt lezárulta és eredmények értékelése után születhet meg, ismertette Vitézy Dávid. Az eddigi tesztek során felmerültek kisebb problémák, hibák, ezek többségét kijavították és részben jelenleg is javítják. Hivatalba lépett szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese, Sisák Attila, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A közlemény szerint az új vezető személyében olyan szakember kerül a NAV nyomozóinak élére, aki pályafutását a közpénzügyi érdekek védelmének szentelte. Elnök helyettesként kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaérések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, írták közleményükben. Végső szakaszába lépett a bosznia-hercegovinai Una Nemzeti Parkban található Martin Brody vízesés rendszer UNESCO világörökségi jelölésének értékelése. A Természetvédelmi Világszövetség szakértője a helyszínen vizsgálja a természeti terület állapotát és védelmét, közölte az egyik boszniai hírportál. A helyszíni vizsgálat során a szakértő a vízesés rendszer megőrzöttségét, hitelességét, egyedülálló természeti értékeit, valamint a terület kezelésének és védelmének minőségét értékeli. A vízesések különlegességét az évezredek alatt kialakult méztufagátak adják. A világörökségi jelölés csak nem 10 éve tartó folyamat eredménye. A Nyergesi Festőkör 63. kiállításának megnyitójára kerül sor Táton, szeptember 18-án pénteken 17 órakor a Kultúrház galériájában. A festőkört bemutatja Gelencsér Gézáné középiskolai rajztanára körvezetője, a tárlatot megnyitja Gelencsér Géza nyugdíjas középiskolai tanár. A kiállítás egyébként október 9-éig lesz megtekinthető.
0: Időjárás.
1: Napos felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, észak-keleten gomoly felhők lehetnek az égen. A déli estél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcs hőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Reggel énekeltem, hogy süss fel nap, fényes nap. No és nézzetek ki. Aha. Hello, Buenos Morgan Key Cocktail. Beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Sign, Get Off, The Chainsmokers. No meg a Blondish és Curtis Wells közös. Kezd már is a Lovers on the Dance Floor. Rádiózelem.

0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulat.

Shine és a Die For Me, na jó volt a lassú, kicsi összebújásra adtam okot, nagyon remélem, hogy munkahelyen is megtetted. Hát mondjuk elég hülyén nézhettetek ki. Hello, ez a Cocktail, elindítottam az 5 órás magazin műsort, egészen 3 óráig lehetünk együtt, én Tamás. Kevés dumát, jó sok zenét és bulvár csokrot is kapsz ebben az órában, már hozom az elsőt, benne pedig a gyöngyhajú lány. No kérem, nem ember, nem csapat, nem együttes, nem énekes, énekesnő, hanem egy dal lesz terítéken. Igen, érdekes tényeket mesélek majd. Füleljetek nagyon, a következő fél órában érkezik. A barátság olyan, mint a jéghegy, abból, ami kilátszik, nem tudni, milyen mély odalent. Jaj, már meg is bántam ezt a mondatot. Na mindegy, rossz az, aki rosszra gondol. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam nektek. Nico Santos és a Fastboy közös mindjárt Miley az újdonsággal jelentkezik. Itt lesz az Anchor Cracker klasszikja, H és S&T pedig most bébizik. Hozom csak slágerek közt!

0: Nico Santos és Fastboy, a When You Are volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, a következő fél órában pedig már a bulvár csokor, a gyöngyhajú lány került terítékre. Tudtátok, hogy volt egy Kanye West botrány ezzel kapcsolatban? No, és azt tudtátok, hogy ki volt a valódi gyöngyhajú lány? No, megtudjátok a következő fél órában, lehet, hogy egy picit többet is fogok beszélni abban a pici blogban, mint amit általában szoktam, de bocsássátok meg, annyi érdekességet találtam róluk, hú, nagyon jó. No és nagyon jó a 25 Celsius fok, ennyivel találkozol ma a szikrázó napsütéssel, néha fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, de hát ez minket baromira nem zavar. Az pedig főleg nem zavar senkit, hogy a Swedish House Mafia dalával találkoztok. Mindjárt jön Billy Eilish és a Disco Nights és Teenage közös is, a kereskedelmi szünet után pedig a Ludlock Szori és Brando közös dobom nektek. Ilyen lesz a Buddy!
1: Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0630.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 3.

A Swedish House Mafia és a Ways Along az idei évből hoztam neked. Ez a forrás benne a koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene. Bocsánat, most lehet, hogy sok duma lesz. Hozom a Bulvár Csokrot, benne pedig a gyöngyhajú lány, az Omega egykoria. A dal történetének legnagyobb és leginkább zsebben nyúló botránya a világhírű rapperhez, Kanye Westhez kötődik. 2013-ban New Slave címmel kiadott egy dalt, aminek ugye a zenei alapja a gyöngyhajú lány volt, és még Kóbor János énekét is belepakolták. Persze tették mindezt engedély nélkül. Amikor presszerék jelezték a plágiumot, Kanye West menedzsmentje küldött presszernek egy 10 000 dolláros csekket előlegként, hogy elsimítsák az ügyet. Presszer azonban nem váltotta be a csekket, mert nem akarta, hogy ezt a szánalmasan alacsony összeget a megegyezés jeleként értelmezzék. Ehelyett New Yorkban elindítottak egy 2,5 millió dolláros, alias 700 millió forintos pert az amerikai világsztár ellen. Aztán végül is peren kívül megegyeztek. Aztán irány Ausztrália, egy pénzintézet egy nagyszabású tévé reklámjában használta fel a gyöngyhajú lány dallamát. A csavar itt is az volt, hogy senkitől nem kértek engedélyt, sőt, egyetlen fillér jogdíjat sem fizettek. Aztán 2019-ben egy brit sikersorozatban tűnt fel a dal engedély nélkül, ami miatt a Hungaroton kiadónak kellett jogi lépéseket tennie. No és akkor itt a kérdés a végére. A rajongók évtizedek óta pletykálnak arról, hogy a dal egy létező nőről szól. Hát a valóság a következő. A szöveget jegyző Adam és Anna és a zeneszerző Presser Gábor többször elárulták, hogy a gyöngyhajú lány nem egy húsvérnő, hanem egy teljesen kitalált mitológikus alak. A dal munkacíme eredetileg az volt, hogy egyszer majd visszajövök, és Pressernek csupán a szótag számok miatt ugrott be a jött egy gyöngyhajú lány kifejezés. Júj, de izgi volt! Jaj, de nagyon tetszett nekem. Mármint, hogy ez a Bulvár Csokor. Ígértem, hogy többet beszélek, bocsánat érte, de szerintem tök jó kis infókat dobtam nektek. És ha már gyöngyhajú lány, na az jön mindjárt. Alessandra is érkezik, Luis Capaldi, no meg Kóbor Léna. Hát persze, hogy Kóbor úr lát.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! A média tanács élére pályázók közül hetet hallgatnak meg szerdán. Lannert Judit szerint a közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset 523.300 forint volt. A bruttó átlagkereset 7,5, a nettó átlagkereset 9,1, a reálkereset pedig 7,8%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg. A bruttó átlagkereset növekedését jegyezte meg a hivatal. A bruttó kereset medián értéke 618.200, a nettó kereset medián értéke 437.900 forint volt, 8,5 illetve 9,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakinál. 7 pályázót hallgat meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkező közül szerdán az Országgyűlés Szakbizottsága, a testület csütörtökön további 4 jelölt meghallgatását tervezi. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság elnöke Hantosi István a szerdai ülés kezdetén elmondta, 11 pályázót hallgatnak meg. Az érintettek 5 percben bemutatkozhatnak, ismertethetik vezetői koncepciójukat, majd 15-15 perc lesz a kérdések feltételére, illetve a válaszadásra. A média tanács a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló jogi személyiséggel rendelkező szerve. A közösségi média lebutítja a középosztály gyerekeit is, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában szerda reggel. Azt mondta, a PISA felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte. Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában. Lannert Judit hangsúlyozta, sokat kell beszélgetni a gyerekkel kicsikortól, és a szülőknek is le kell jönni a közösségi médiáról. Szeptember 19-én családi nappal várják a látogatókat az Esztergomi Keresztény Múzeumban az Erszakra Fesztivál keretében. Az ingyenes programok során kicsik és nagyok egyaránt felfedezhetik a múzeum megújult állandó kiállítását. A családi nap során egész nap múzeumi felfedezők és játékok várják a gyerekeket.
0: Időjárás.
1: Napos felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten észak-keleten gomoly felhők lehetnek az égen. A déli estél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcs hőmérséklet jellemzően 23 és 25 fok között alakul, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szeretném jelezni, hogy a híreken túl már is benne a következő órában ez a második. Sziasztok! A koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével a tiétek. A Bulvár Csokorba Álváró Szolért pakolom bele, és minden elé hozok kiváló nótákat. Még MK és a DR, itt lesz Dozsa Kelt, Air City, na meg Enönport, a Move a tiéd. Rádió

és Crystal közös a Dior volt a tiétek, hoztam csak slágerek közt. Ez a koktél kerek 5 órában, én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz, 3 óráig teheted, csak szólok. Ebben az órában belekukkantunk egy picit a kalendáriumba, hozok érdekességet, majd csak fülej. Jön a Bulvár Csókor is, benne Álvaro Soler, a spanyol-német szívcipró, aki nemrég még Budapesten izzasztotta meg a közönséget, de hogy mi a helyzet a rossz időjárással? Na ez kiderül a következő fél órában, nagyon füleljetek. Addig pedig Nolan Pure Tutti, Lika Morgannel, itt lesz Ricky Martin is, Outliers nota, ho-ho, Josh és Betty pedig most. Nézz fel, négy adal, csak slágerek közrepül.

Cure és Lick Morgan, az In the Year Tonight volt a tiétek, jó, hogy egy Phil Collins dal feldolgozása, hát persze. Koktél 5 órában, a következő fél óra elhozza már a Bulvár Csokrot Álváros Szólér szerepel benne. Most viszont, mint ahogy emlegettem, ránézek a kalendáriumra, benne az Editek, boldog névnapot nektek, névnapot ünnepeltek, csak szólok. 1662 egy dátum előttem Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást. Ez olyan izgi, no és itt van a mi bűvész illúzionistánk, ő David Copperfield. Szerintem, ha nem szatyorban éltél az előző 20 évben, akkor ő tudja, hogy ismered, egyébként 1956-os. Ő volt az, aki átsétált a kínai nagyfalon. Na jó, hát persze, mondom, illúzionista. Nos, Bulvár Csokor, mindjárt Álvaro Szolérrel, előtte Berkes Olivér, jön a Tatu nagy klasszikja, a Chris Burke félre Tokász Miracle-t pedig a kereskedelmi szünet után dobom neked, a Fragma egykoriát. Már mutatom.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-9992-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Álvaro Soler és a Muero volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában, Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. A Bulmár Csokrot ígértem neked az imént éneklő úrral, ő ugye Álvaro Soler. Úgy néz ki, hogy a sáros énekesnél betelt a pohár. A legfrissebb hírek szerint a napokban az utolsó pillanatban fújtak le egy hatalmas németországi koncertet. Hivatalosan persze a rossz időjárásra fogták a szervezők, de a benfentesek már azt suttogják, hogy a háttérben komoly feszültségek húzódnak meg. Álvaro ugyanis, aki nem mellesleg boldog házasságban él, Melanie Kroll modellel, nemrég nyíltan bevallotta, hogy kész kínzás számára a családjától és a kislányától távol lenni, a turné élet magánya pedig teljesen kikészíti. Ez igazából, megmondom őszintén, valahol érthető, de sokan ezt úgy oldják meg, hogy gyertek velem! Bulmár Csokor az imént, de Álvaro Soler jön, Regálili mindjárt, Chris Willis-szel, Mike Posner is érkezik, a pauza pedig most,

Nyugi, 5 órás, 3 van még előttünk, hozom Kittit, érkezik a legfrissebbekkel, aztán Taylor Swift vadonatúj dala a Toy Story 5-ből. I know it, I know you, 4 a cím, mutatom!

0: okozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Csapd le te is a szeptemberi időpontokra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
4: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Kettől alacsonyabb a tűzifa áfája. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magán audiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját a kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte azt is, a magán audiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel. A főegyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. Drasztikusan csökkent kettől a tűzifa általános forgalmi adója, 27-ről 5%-ra mérséklésével a kormány több százezer nehéz körülmények között élő magyar háztartás számára teszi elérhetőbbé a téli tüzelőt, emelte ki Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A hagyományos tűzifa minden formája olcsóbb lesz, a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellé, a fabrikett és a labdacsis, írta a tárcavezető. Már láthatáron belül van a személyforgalom elindítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A Budapest-Belgrád vasútvonalon október 3-án és 4-én teljes terhelést modellező tesztet végeznek. Ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezett megindításáról a végső döntést a teszt lezárulta és eredmények értékelése után születhet meg, ismertette Vitézy Dávid. Az eddigi tesztek során felmerültek kisebb problémák, hibák, ezek többségét kijavították és részben jelenleg is javítják. A Magyar Népmese Napja alkalmából idén is megrendezi népmese mondó versenyét a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Tatán. Ezúttal a téma a varázslat. Jelentkezési határidő szeptember 22-e. Jelentkezni a rendezvény kukac.tatai.könyvtár.hu e-mail címen lehet. Minden kis mesemondót szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: A napsütés gyenge fágyol felhőzet zavarhatja, időnként 25 fok köré, délen nagy területen 2-3 fokkal a fölé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön kettős front alakítja majd a térség időjárását, a kora délutáni órákra a középső, majd kora estére a keleti országrész fölé is átterjedhet a hideg front felhőzete, a szélerősödés és szorványos csapadék.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Annyira vártam, hogy elindítsam ezt az órát. Azért, mert Taylor Swift nevű hölgyike vadonatúj dalát dobom be elsőként. Az I Know It, I Know You jön. Hello, koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, a bulvár csokorban pedig egy dal, méghozzá a Samba de Janeiro. Majd csak füleljetek. Keto John, Andy Moriones, Alex Adair, és persze Taylor Swift.

John, a Trendalize Alford a diétek a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél, a Forrás Rádió 5 órás magazin műsora 10 és 3 óra között, kevés dumával és jó sok zenével. Ebben az órában is hozok bulvár csokrot, benne pedig egy dal, a Samba de Janeiro. Annyit ugye tudunk, hogy a Bellini nevű formáció követte el, de hogy ők hova valósiak, a dal eredetie mikorra datálható, na ezeket nem biztos, hogy tudjátok. Mesélem majd, sőt a következő fél órában kapjátok a Buenos Morgan visszatekintőt is. A barátság olyan, mint a jéghegy, abból, ami kilátszik, nem tudni, milyen mély oda lent. Igen, félreérthető, tudom, nem kell rosszra gondolni, ezt vegyétek komolyan. Ez volt a mai napi koktélos bölcsesség.

0: Nem köszöntem, a dal előadója volt ő, szóval szia! És a Together az imént. Koktél, itt a Forráson, csak slágerekkel a nap 24 órájában, és a csak slágerek kategóriából kiragadhatom a Samba de Janeiro című dalt is, a 90-es évek végén született. Sokan úgy gondolják, hogy ezt a vérbeli latin himnuszt egy forró vérű riói falu szülöttei hozták össze, hát kérem, óriási tévedés, a Samba de Janeiro-t egy német Eurodance formáció, a Bellini követte el még 97-ben, igen, jól tetszettek hallani, német producerek rakták össze egy hűvös kölni stúdióban. Ráadásul a nevüket sem a véletlenre bízták, a brazil futball válogatott legendás kapitánya Hilderaldo Bellini után nevezték el a bandát. Na de most itt az igazi pletyi, figyelj, a dal zseniális főbemászó fő témája valójában nem is az övék, a rafinált német skacok fogták a brazil jazz zenész Erto Moreira 1972-es Trombó című dalának refrényét, alaposan megpörgették, alátettek egy kis szintit, és kész is volt a világsláger, ami aztán Magyarországon is kerekestül vezette a slágerlistákat. Jelzem, én is imádtam, sőt, azóta is, ha valami buli van, akkor ez a dal kimaradhatatlan. Jön is mindjárt, Mehringer is, Budapest City, a dal címe, Avicii a nagy klasszikot hozza H-A Ring My Bell-lel, a Bellini pedig a persze a kereskedelmi szünet után a Samba de Janeiroval. Mutatom! Samba de Janeiro!
1: Kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is, lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
1: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center, éj színesen!
5: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
6: Megérkezett a Mancsi Árad,
7: a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
6: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik, így kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarad.hu oldalon és a Facebookon.
8: Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: éjszakát. Egészen Budapestig utaztunk Néringer jó voltából, ez volt a Budapest City Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, előttem pedig 4 órában a Buenos Morgan, a reggeli ébresztő show, vicces műsor Rolanddal és Ádámmal, de meg a hírszerkesztő lányokkal, ilyenkor napközben pedig vesszük elő rendesen a viccesebb pillanatokat, így lesz most is. Milyen az, amikor egy sportoló, ahogy is mondjam, nem tudom más, hogy bekakil sportolás közben, mondjuk épp verseny közben. Mi történhet ilyenkor? Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Kitty gatyaszaggató hírrel folytatjuk tovább, mert hogy van egy erőnléti sportolónk, aki Hirox versenyző, egyébként világbajnok.
3: Mondjuk már el, hogy mi az, mert én csak a Hirót ismerem, de ő meg az AK-26-ban énekel.
2: Próbáltam hasonlítani ezt valamihez, és ez kicsit olyan, mint az ilyen erdei sporttanösvények. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Hirox egy olyan verseny, ahol a futás és a funkcionális erőléti feladatok kombinálódnak. 8-szor 1 kilométert kell futni, és minden 1 kilométer után van egy edzőállomás, ahol vannak eszközök, és azzal egy gyakorlatsort be kell mutatni. Tehát 8-szor 1 kilométer és 8 edzésállomás, elég kemény sport.
3: Annak tűnik. Én az életemben nem hallottam róla, de igen, pedig, ez alapján elég kemény.
2: Pedig Magyarországon, Budapesten is volt ilyen egyébként. Arról én sem hallottam, vagy nem tudtam róla. Egyébként 2017-ben Németországban találták ki. De belegondolsz, akkor amúgy nem hülyeség, mert az edzéseken, sportcsapatoknál is van ilyen, hogy akkor futni kell egy kilométert, és utána valamilyen gyakorlat, tehát hogy gyakorlatilag ez a kombináció, vagy van az, amikor ugye futni kell, lőni kell, futni kell, tehát hogy ez nem hülyeség, hogy ezeket így kombinálják szerintem.
3: Igen, ezt a biatlonnak hívják.
2: Köszönöm szépen.
3: Körbeírtál, segítek, fordítok magyarról magyarra.
4: Van öt tusa is.
3: Na de igen, meg triatlon, meg hasonló dolgok, úgyhogy...
2: Na, és itt van ez a nő, ezen a pekingi sportrendezvényen, egy ausztrál sportolóról van szó, Joanna Wiecik, ő a mindenféle rekordtartó ebben a sportban, és elég sokan kibuktak azon, hogy verseny közben, hát nem tudott mit tenni, a nadrágjába ürített, majd rezenéstelen arccal folytatta tovább a küzdelmet, egyébként meg is nyerte.
3: Akkor megérte.
2: Megérte?
3: Hát akkor ezek szerint megérte. Én hallottam ilyet, hogy például állítólag a maratoni futók is így adják meg a pisilést, tehát hogy egyszerűen csak elengedik.
2: Hogy a rákba? De most te egészen komolyan. Tehát, hogy azt még megértem, mert ugye azt lehet hallani és lehet tudni, hogy a Forma 1-es pilóták ugye nincs idejük kiszállni, nincs idejük megoldani, belevizelnek az overába, anorákba, mit tudom én, és mennek tovább. Ezt tudom. Mert ül. Kényelmesen ül, kakilópózban sportol gyakorlatilag. De egy futó fut, teszi egymás után a lábát. Próbáltál már séta közben pisilni?
3: Nem, bevallom, hogy erre még nem éreztem motivációt az életembe, hogy a maraton lefutására sem. Tehát, hogy külön-külön sem, és nem kötöttem össze a kettőt sem.
2: De kezd ezzel.
3: Amúgy,
2: de
3: szerintem... Mostanában gyarosan sok nálunk az ilyen pisis téma, nem?
4: Igen.
3: Nem tűnt föl?
4: De.
3: Ádinak lehet, hogy kicsit van egy ilyen kattanása.
2: Egyébként lehetséges, hogy arra utal vissza, hogy egyetlen egy díjat nyertem el rádiós pályafutásom során, az ugye az aranypisszoár díja, hiperaktív húgyhólyag szindrómáról beszéltem.
3: Ez nem volt az egyetlen, aki beszélt róla az országban.
4: Ez most komoly?
2: Egészen komoly. Nekem az egyetlen ilyen vizelési díjam van a rádiózásban.
4: Ne idegesíts, hozd olyan... már be majd.
2: Én ehhez
3: értek. Aranypisszoár díja, Svédul Ádám.
2: Én ebben vagyok,
3: jó? Lesz.
2: Nyugodtan megcsinálhatod.
1: Buenos Morgan, mindegy.

MC Donovan és a Happy Without Me volt a tiétek a tavalyi évbe hoztam. Ezzel zártam a harmadik órát. No, de nyitom ám a negyediket. Major Firewall, BLS a Mr. Soldier. Pisti hírei után.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Irány Komárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér egy szám alatt.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és 1 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Rövid időre leállt a légi forgalom Lengyelország egy részén. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra. Most kezdődik az őszi bringás uzsonna Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra, közölte az élő környezetért felelős minisztérium az MTI-vel. A tárca közleménye szerint az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a TESZED, az idén október 12-e és október 18-a között lesz. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatásával megvalósuló esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, népszerűsítse az önkéntesség és erősítse a környezettudatosságot. Rövid időre ismét leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rezsov repülőtéren a lengyel légi erőműveletei miatt, közölte közösségi oldalán a lengyel légi közlekedési hatóság. A repülőterek működése csaknem 1 órán keresztül szünetelt. A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a légierő preventív jellegű műveleteket hajtott végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben. A lengyel fegyveres erők műveleti központja szerda reggel közölte, nem történt légtérsértés. A lengyel kormány biztonsági központja szerda hajnalban SMS-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság és a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére. A riasztást még a reggeli órákban visszavonták. Most kezdődik az őszi bringás uzsonna Tatabányán, a város ezúttal is csatlakozik a Magyar Kerékpáros Klub bringás uzsonna kezdeményezéséhez. A helyszín Tatabánya, a Búzavirág utca és a Szőlődomb utca találkozása. A program a ma délután 3 óráig tart, és lényege a korábbiakhoz képest nem változott. A helyszínen finom falatokkal és frissítővel várják a kerékpárral érkezőket, ezzel is megköszönve és ösztönözve, hogy minél többen válasszák a bringát a mindennapi közlekedésben. És végezetül sport, 24 ország 110 tornásza vesz részt Szombathelyen a péntektől vasárnapig tartó Challenge világkupa versenyen. A szervezők tájékoztatása alapján már az utolsó előkészületeknél tartanak a nemzetközi tornasport egyik fontos őszi állomása előtt. A verseny pénteken a férfi és női selejtezővel kezdődik, majd szombaton és vasárnap a szerenkénti döntőket rendezik meg. Szombaton a férfiak talajon lólengésben és gyűrűn, a nők ugrásban és felemás korláton küzdenek az érmekért. Vasárnap pedig a férfiaknál ugrásban, korláton és nyújtón, a nőknél gerendán és talajon zajlik majd a finálé.
0: Időjárás.
1: Átmeneti melegedés van, pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés majd csütörtökre. A nyugati megyékben már betör a hideg front és a mögötte érkező hidegebb légtömeg.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Hello, 1 óra után vagyunk, üdv neked, ez a koktél kerek 5 órában, én Tamás, kevés duma, jó sok zene, és persze Bulvár Csokor, Lil az X a terítéken nem sokára, addig énekel Teddy Swims, jó nagyot fog, jön a Westlife, Madonna is egy régi dallal, Major Fájó pedig most kezd, Mr. Soldier, így a dal,

0: és persze, hogy a Mr. Know-It-All, ez a tiétek egy újdonság a Forrás színpadán. A barátság olyan, mint a jéghegy, abból, ami kilátszik, nem tudni, milyen mély odalent. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, tedd a memóriába, kell vedd elő. Na, hello, hello, 5 órában kevés duma és jó sok zene, mindezt Tamással. 3-ig tölthetjük együtt az időt, ebben az órában is kapsz egy picikke kis bulvár csokrod, benne pedig Lilnes X-et, aki teljesen kisiklott, de hogy miért is ki fog derülni, úgyhogy mindenképpen várjátok meg. Addig Two Colors, a Sanfri duóval, Lion Pain, Mark Embar, Adas és Young Fly közös pedig most indul SUV, a második részt kapod, hozom csak slágerek közt.
1: Ha egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek, ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek, te úriember.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled. Shape up and man.

Colors, Safri Duo és Chris de Sarandi közös az imént, a Színika volt a tiétek, a Safri Duo Play the Life című klasszikját vették elő pontosan 3 évvel ezelőtt. Nos, nem tudom merre autózol, de van egy hírem a 102-esről, Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak, az 1-es kilométernél ebben az órában még csak a félútpálya járató, mindkét irányban torlódnak az autók. Legyen a barátotok a türelem, 0-20-97-8-97-85-ös a számom, ezt bátran használhatod, ha van olyan infód, amit érdemesnek találsz arra, hogy megoszd a többiekkel. Én tuti továbbítom, ugyanúgy, mint a Lil Nas X féle bulvár csokról. Itt a Skala és Sanders a

az Angst és a That's What I Want. 5 évvel ezelőttről érkezett ide a Cocktailba. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszi, hogy itt vagy. A bulvár csokrot ígértem, már lesz-e. Gondoltátok volna, hogy a mindig magabiztosnak tűnő Montero Hill mögött mekkora belső pokol égett? Nos, csak úgy záporoztak a szaftos és ijesztő szallagcímek, miután a rappert Lil Nas X-et letartóztatták Los Angelesben, ráadásul nem mindennapi körülmények között, alsónadrágban teljesen kiszámíthatatlanul kóvágott az utcán, és a kiérkező rendőrökre is rátámadt, akár 5 év börtön is fenyegetheti a rendőr bántalmazási ügye miatt. No de most jön a lényeg, a bíróság nemrég jóvá hagyta, hogy elkerülje a rácsokat, ha sikeresen teljesít egy mentális rehabilitációs programot. Erre jött Lil Nas X, aki megtörte a csendet, nyilvánosan felvállalta, hogy bipoláris zavarral diagnosztizálták. Na és emiatt hónapokat töltött az elvonón, hogy összerakja az életét. Lil Nas X az imént, a bulvár csokorban és dalban is. Hozom Lionel Richie-t, egy igazi angyal repül, itt lesz Alex Warren, elsőként pedig Dr.

0: újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Oroszlányi vagy? Szeretnél helyben egy nemzetközi cégnél dolgozni? Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez a Veoliánál. Gépkezelő operátorként várunk egy összetartó csapatba. Stabil munkahely, biztos fizetés, helyi lehetőség.
4: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Az időjárási adatok napokkal korábban figyelmeztetnek a szívmegállás veszélyére. Hajléktalan férfit bántalmaztak Dorogon, ma kezd a Ferencváros az Európa Liga főtábláján. Hozom már is a részleteket, én Szabó István vagyok, ezek a hírek. Itt a Forrás Rádióban kezdünk! Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A Public Health folyóiratban megjelent kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében. Maszkban, elemlámpával a kezében jelent meg egy dorogi épületben egy férfi, ahol egy hajléktalan férfi aludt. A vádirat szerint bottal bántalmazta áldozatát, pénzt és értéktárgyakat követelt tőle, majd a megszerzett zsákmánnyal elmenekült. Szeptember 15-én a bíróság a férfit nem jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott letartóztatását a bíróság az ügyészség indítványára az ítélet kihirdetését követően fenntartotta. Ez a végzés végleges, számolt be róla a dorogi medence. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcsszereplőit, hogy megvitassák azon iparági törekvések lehetséges támogatását, melyek a legkockázatosabb AI modellek fejlesztésének lassítását célozzák. Közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Von der Leyen ma ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. És végezetül sport, a selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic Glasgow vendégeként kezdi meg az Európa Liga alapszakaszát a csütörtöki nyitó körben. A zöldfehérek nem csak önbizalommal telve, hanem a megszokottnál pihentebben és frissebben várhatják a skóciai fellépést. A magyar kupagyőztes 8 tétmérkőzés óta veretlen, az EL selejtezőn pedig 6 győzelemmel és 2 döntetlennel menetelt végig. A szerb Vojvodinát, a holland Twentét, a lengyel Gornik Zsavzsét és a török Trabzonsport búcsúztatva.
0: Időjárás.
1: Nyárias, kissé szeles, de derült időnk van, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Csütörtökre kontrasztos időjárást hoz egy hideg front.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hogy merre jár mostanában Rita óra, nem tudod? Na majd segítek, kiderítjük együtt, jó? A Bulvár Csokorban tuti, hogy ő ez a koktél 5 órában. Kevés dumával, jó sok zenével, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Ez az óra még tuti, hogy a miénk. Zombr, Pastreet, Baskada és a Vizde MC Bizent Honey közös. Nyit már is a Show Me Love!

hoztam aktuális durranás. Ez a koktél, csak slágerekkel, és persze kevés dumával ebben az 5 órában. A barátság pedig, tudod, olyan, mint a jéghegy, abból, ami kilátszik, nem tudni, milyen mély oda lent. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam el. No, és elhozom a bulvár csokrot is, nem sokára benne pedig Rita Ora, aki férjével erre-arra járkál, hogy merre is, ígérem, hogy kiderítjük rövidesen. No, meg az majd Buenos Morgan visszatekintőt is a következő fél órában. Dózsa Cat addig, itt lesz az Avalon Rockstone, jön Seal, no meg a The Cube Guys, italozásra fel, csak slágerek közt repül a Drunk.

0: Dózsa Kett, és persze, hogy a Say So volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és ahogy ígértem, bulvár csokorral. Na itt van az albán származású brit pop diva, Dózsa Kett. Képzeljétek el, augusztusban az ibizai napon sütette a pocikáját az Oscar díjas rendező férjével, egy luxus jakton voltak falatnyi fürdőrucival. No, de a dolog itt veszítette el a romantikus fényét, a benfentesek és a kommentelők azonnal kiszúrták, hogy a képeken elképesztő feszültség vibrál közöttük. Rita arca szinte teljesen megváltozott a rossz májú pletykalapok szerint, vagy egy balul elsült plasztikai beavatkozás, vagy egy házassági válság miatt volt olyan rideg és komor, mint a jéghegy. Ráadásul a férj egyre nehezenben viselő, hogy a felesége a színészkedés után most közelővel a zenei visszatérését tervezi. Igen, jól hallottátok, hivatalosan is bejelentette, ugyanis a hölgy, hogy jön a negyedik stúdióalbuma. Ez jó hír, de lehet, hogy házassági válsághoz vezet. No, ki tudja? Bulvár csokor, benne Dózsa Kett az imént. Jön az 18 újdonság, Post Malone, The Weeknd-del, Alexander Stan is itt lesz, Rita óra pedig a kereskedelmi szünet után érkezik. Tiétek mindjárt a Your Song!
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-9992-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

Az E-Teens és a Roxette egykori a The Look, You Get The Look címmel újjáélesztve az idei évben. Ez a Cocktail 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással, előttem pedig ugye a Buenos Morgan. Az előző best-of-ban a hasmenés sportolóról beszélgettek. No, hát persze.

0: Nálunk itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én maratonfutótól olyat hallottam, és állítólag az nem ritka, hogyha valaki ilyen rekord meg hihetetlen időt fut, hogy verseny közben hány. Tehát, hogy azt nem tudja visszatartani, és gyakorlatilag azt úgy oldalra.
2: Egyet ígérj már meg.
1: Igen?
2: Holnap olyan témát hozzá légy szíves, amiben nincs se pisi, se kaki, se hányás, se büfi, se semmi. Tehát, hogy minden egyes tested maradjon a helyén. Jó, légy szíves, mert itt lassan már nem tudom. Tehát, hogy át kell nevezni a műsort.
1: Na de igen. Most maga ez a hír szerintem olyan, ami rendkívül izgalmas, mert hogy meddig mész el abban, amiben jó vagy, úgy, hogy kvázi megszerzed a díjat, tehát ő most itt a kórházból nyilatkozott vissza, és azt mondta, hogy win is win. Tehát gyakorlatilag hiába volt neki hasmenése, hiába voltak bélproblémái, hiába volt bármi, ő ennek ellenére a célra fókuszált, nem hagyta magát, és végig nyomta, és megnyerte, és újabb rekord.
2: Hát nyomta, az biztos, tehát ez. Volt is nyoma, hogy nyomta.
3: Amúgy legközelebb, hogyha meghívjuk a Szőnyi Ferit, akkor kérdezzük már meg tőle, hogy van ez.
2: Szerintem ez is. Ezt is senki nem kérdezte meg a Feritől.
3: Feri, ha hallgat minket.
1: De például akkor... Kitét, te el tudod képzelni, hogy egy krónikát lenyomsz, úgyhogy igazából közben gatyába csúszik a sógor meg a koma, és kvázi végig kell mondanod a híró, senki nem tudja meg.
2: Ja, végül is egy rádióban, ha hangja nincs, akkor...
3: Ja.
1: De ugye?
3: Tehát, profi vagyok.
1: Veletek volt már, jó, hát ilyen nem. De veletek volt már olyan, hogy tegyük azt, úgy kellett levezetni egy műsort, úgy kellett ott lenni egy rendezvényen, úgy kellett megcsinálni egy feladatot, letenni egy vizsgát, hogy közben vagy hasmenés, vagy fejfájás, vagy olyan szintű gond volt, hogy te tudtad, hogy nagy a baj, de ennek ellenére végig csináltad?
2: Volt, igen.
1: Na, és sikerült?
2: Sikerült, de azért a jövő hetet is leizzadtam körülbelül, mm-hmm. Tehát, hogy vezettem így már műsort rádióban, voltam így színpadon, és igen, az nagyon kellemetlen. Tehát baromi nehéz úgy koncentrálni egyébként a feladatodra, hogy közben így mindent szorítasz össze, tudod.
1: Nekem kellett úgy időt húznom, most nem mondom direkt a zenekar nevét színpadon, hogy a dobosnak hasmenése volt. Oh. És mondták, hogy hasmenése van, úgyhogy húzzam az időt. És akkor nyomtam én ott mindent a színpadon. Tehát akkor most üvölcsenek a lányok, most üvölcsenek a fiúk, most íze, és sandítottam hátra, hogy megjön, már fönn volt az egész zenekar, meg íze, és akkor odasúgták, hogy na most akkor rendben van, jön dobos, és láttam hamat, hogy jön, és mondtam, hogy és most akkor érkezik, és a színpad lépcsőjén így hirtelen megfogta a hasát, hátrafordult, és visszarohant a tojtójba. Na akkor most üvölcsenek csak a budaörsiek.
2: Ja, na, de kellemetlen volt. Egyébként a felvállalt sztori, tehát azért merem névvel mondani, a Kordó Gyuri bácsi mesélt el egyszer, hogy megnyilatkozott is róla, hogy neki volt, aztán talán valami külföldi fesztiválon lépett fel, ott énekelt, és az is mondta, hogy ilyen világosabb öltönyben. Gyakorlatilag hátrálva ment le a színpadról, hogy senki ne lásson semmit.
3: És lopogott a szélsek.
2: Ja, így van. Szóval, hogy azért vannak ilyen kellemetlen sztorik. Aki sokat van színpadon, azzal azért ilyenek előfordulhatnak.
1: De itt a sportolók, meg a sportközösség azon háborodott föl, és ez tök érdekes. Van-e benne igazság, hogy itt higiéniai problémák voltak, mert ugye ugyanazt a pályát, ugyanazokat az eszközöket használják a sportolók, és hogy nem kellett volna a szervezőknek hagyniuk, hogy végignyomja a versenyt.
2: De nem tudtak róla, gondolom. Yeah. De azért nem jelentette be mindenkinek. Most azért, őszintén, ha te beszarsz, akkor körbe turnézod az infóval, ezt így a
1: kérdben
2: ott van mellett?
3: Én igen. Az Ádiról én is tudom képzelni.
2: Róla, igen, én is.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.

0: 13 évvel ezelőtti klasszik, a Loyal volt a tiétek, ezzel zártam az órát, sőt magát a koktélt is. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. A hét közepén 10 órától mostanáig az 5 órás magazin műsort Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással hallottátok. Holnap jövök 10-re, na akkor is beesek. Hozd a koktélos poharadat, töltögetjük és gyere szomjasan. A folytatás hozza Rolandot, érkezik a beat, egészen 5-ig, 5-re pedig jövök vissza. Szerda van, úgyhogy érkeznek a hazai kedvencek, valamint Spy the Ghost 2 órája a Light Sessionben 7 és 9 óra között. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok, Felix Kártán és Fion újdonságával kezd Roland, a The Way az első dal. Én pedig holnap gyűszök!
1: Két óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértest Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértest Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértest Center, éj színesen!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Már csak 3 perc és 3 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, jönnek a hírek. Vádat emeltek kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt egy férfi ellen, aki 13 éves lányának rendszeresen alkoholt és cigarettát adott. Tatabányán találták meg a Tokodaltárói hivatal udvaráról ellopott tartályt. Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint világklasszis volt Szoboszlai Dominik tegnapi gólja. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Vádat emeltek kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt egy férfi ellen, aki 13 éves lányának rendszeresen alkoholt és cigarettát adott, közölte a Békésvár megyei főügyészség az MTI-vel. A férfinál 2 hetente péntek délutántól vasárnap estig tartózkodtak a gyerekei. Ilyenkor a férfi több alkalommal ajánlotta jelenleg 13 éves leány gyermekének, hogy fogyasszon alkoholt, pálinkát, bort, sört vagy vodkát. 2025 karácsonyán az apa olyan mennyiségű alkoholfogyasztását engedélyezte a kislánynak, hogy az rosszul lett. Ezt a férfi szórakoztatónak találta és felvételt készített róla. Emellett engedte a lánynak, hogy elektromos és hagyományos cigarettát szívjon. A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtót a lánynak. A férfi ittas állapotban több esetben veszekedett az élettársával a gyermekei jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta őt, ami miatt a kislány közéjük állt. A férfi veszélyeztette a kiskorú gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését, írta az ügyészség. Tatabányán találták meg a Tokodaltárói hivatal udvaráról ellopott tartályt. A hivatal 2026. július 27-én tett bejelentést a dorogi rendőrkapitányságon, miután ismeretlen tettesek eltulajdonítottak egy IBC tartályt az udvarról. A szabálysértési előkészítő eljárást folytató dorogi rendőrök széleskörű adatgyűjtéssel azonosították az elkövetőt. A nyomok Tatabányára vezettek, ahol az elkövető lakhelyén meg is találták az ellopott tartályt. A rendőrök lefoglalták, majd visszaszolgáltatták a tartályt a Tokodaltárói polgármesteri hivatalnak. Ismét lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban szeptember 17-én, azaz holnap, és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között. És végezetül sport, Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint világklasszis volt Szoboszlai Dominik tegnapi gólja, amellyel beállította a 3-1-es végeredményt a Tottenham elleni angol labdarúgó ligakupa meccsen. Idézet következik: a 3. gólunk egyértelműen világklasszis volt, egészen kiemelkedő. Dominik lövésénél mindig lehet bízni abban, hogy betalál. Más játékosok esetében az ember elgondolkodhat azon, hogy talán túl messze van. Ha viszont róla van szó, mindenki úgy vélekedik, hogy betalálhat, fogalmazott a Liverpool honlapján a vezetőedző.
0: Időjárás.
1: Átmeneti melegedés van, pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés, majd csütörtökre a nyugati megyékben már betör a hideg front és a mögötte érkező hidegebb légtömeg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony-bizony, ma is elindítjuk a Beat-et, ez itt a délután ritmusa, a következő 2 órában hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Érdemes lesz velem tartani, Felix Kártállal indulunk, ez már is a The Way, a mikrofon mögött, Jéssaland.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Olivia délután hozok nektek egy hazai újdonságot. Érkezik már is Dash és Young Fly. Ez az SUV 2.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Megérkezett a Mancsiárat.
3: A Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
2: A teljesen felszerelt szalon az otthonod elé érkezik. Itt kutyusod utazás nélkül szépülhet meg. Keresd minket a mancsiarat.hu oldalon és a Facebookon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Eleged van a kiszámíthatatlan műszakokból?
8: Csatlakozz a víztisztítás szakértőihez Oroszlányban. A Veolia-nál gépkezelő operátorként tervezhető műszakkal és kiszámítható időbeosztással számolhat. Stabil munkahely, biztos fizetés vár.
7: Jelentkezz a 0680 20 11 11-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen 5 óráig. Ne felejtjétek, utána érkezik majd Zimmerer Tomi, hozza nektek a chartert a slágerlisták legjobbjaival, majd pedig este 7-től 9-ig jön a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Ma este Spider Ghost áll majd a lemezjátszók mögé, én pedig egészen 5-ig hozom a legfrissebb kedvenceket. Már is érkezik a Talk to You.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, Diaz és Menta több év után álltak újra össze. Jöjjön tőlük egy közös újdonság, ez a Méreg. Hiába.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, lezárunk egy újabb órát, mégpedig a Beat első felét. Jön tehát ismételten Pisti a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána azonban visszatérek hozzátok, és hogy mivel indítjuk a következő 60 percet, Meghan Trainor érkezik majd, teljes egészében pörög a Getting Girl a hírek után.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is Pezsek Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről! Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom, határtalanul jó.
7: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
8: Volkswagen. Új otthon, korszerű megoldások, alacsony fenntartási költség, akár 3%-os otthonstart hitellel. Nézze meg személyesen az elkészült lakásainkat, és válassza ki új otthonát az Akácfaliget lakóparkban Bábolnán. Legyen a vendégünk a nyílt napunkon, szeptember 19-én 9 és 12 óra között. Várjuk az Akácfa utca, Hásfa utca találkozásánál.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. A szakellátási államtitkár szerint egyértelművé kell tenni a betegutakat az ellátás hatékonysága érdekében. Kína a hormuzi szoros megnyitását sürgeti, ezüstérmet szereztek az Adria Capona nyerges újfalui amatőr hajósok. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A betegutak lerövidítésének és egyértelművé tételének, valamint a betegút monitoring létrehozásának fontosságát hangsúlyozta az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkára ma Balatonfüreden. A betegút monitoring egyértelművé tenné, hol és hogyan kell beavatkozni az ellátórendszer működésébe az észszerűsítés érdekében, tette hozzá Buga László, a 28. országos járóbeteg szakellátási konferencia és a 23. országos járóbeteg szakdolgozói konferencia nyitónapján az ellátás hatékonyságának növeléséről szólva. Kína a hormuzi szoros megnyitását sürgeti, ezért felszólította az érintett feleket, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a hormuzi szoros mielőbbi megnyitása érdekében, közölte Wang Yi, kínai külügyminiszter ma Pekingben, miután tárgyalást folytatott iráni kollégájával. Wang szerint a szoros megnyitására a nemzetközi hajózási útvonalak zavartalan és biztonságos működésének, valamint a globális energiaszállítás és az ellátási láncok stabilitásának fenntartása érdekében van szükség. Hozzátette, Kína nem szeretné, ha a közel-keleti feszültség tovább terjedne Jemen és a Vörös-tenger térségére. A kínai külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus elhúzódása sem az érintett felek, sem a nemzetközi közösség érdekeit nem szolgálja. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millennium Alapítványa szeptember 17-én, azaz holnap csütörtökön 17 órai kezdettel Magyarország Kincsestára című sorozatának újabb előadására várja az érdeklődőket, melyen Kapuvár a Hanság fővárosa címmel a település múltját, jelenét vetített képes előadás keretében Bíró Péter, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ főigazgatója mutatja be. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes. És végezetül sport, második helyen végzett a nyerges újfalui csapat a Dufour hajosztályban, a 2026-os Adria Capon, írja a dorogivedence.hu. A 6 versenynap alatt megrendezett 8 futam mindegyikén dobogós helyezést értek el a nyergesiek. A Gate Be Light Adria Cup meghívásos amatőr tengeri vitorlásverseny. Az idei kiírás 2 különböző hajóosztályban történt, külön értékeléssel.
0: Időjárás.
1: Nyárias, kissé szeles, de derült időnk van, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Csütörtökre kontrasztos időjárást hoz egy hideg front.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Hello, drága forrás hallgatók! Robog tovább a Beat, a délután ritmusa, még 60 percen keresztül hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Kezdésként Meghan Trainor énekel nekünk, ez már is a Getting Girl, a mikrofon mögötti és Roland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, az Eurovíziós Dalfesztivál mintha vonzaná az exhibicionista produkciókat. Ilyen volt tavaly Tommy Cash előadása is, hatalmas közönség kedvencé vált, végül a harmadik helyen végzett a döntőben. Hogy melyik slágerrel? Nos, ez pörög már is, jön az Espresso Macchiato!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
2: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
5: Hello Komárom! Készen állsz? Szeptember 26-án szombaton végre elstartol a várva várt nyitóbuli a Komáromi Flamingóban. Este 10-kor indulunk, és figyelem, csajoknak 10:30-ig a belépés ingyenes. A lemezjátszóknál DJ Bóli, a Forrás Rádió lemezlovasa, valamint KGB, a Laza nagy kedvence. És ez még nem minden. Éjfélig Vodka plusz Energy Shot mindössze 450 forint, plusz érkeznek az ajándék óriás habrudak is. Tehát szeptember 26. Szombat, Komárom, Flamingo. Végre táncol, Komárom. Ottali.
6: Hello, oroszlán.
7: Hello, oroszlán. Hello,
6: Takács
7: oroszlán.
6: Tamás érkezik szeptember 18-án a szabadtéri színpadra.
7: 19 órakor.
6: Őt kérdezzük, hallgassátok.
7: Egy igazi sztár vendég.
8: Kártágó dalokat fogok énekelni, bluesband dalokat fogok énekelni, és Island, illetve East. Van nekem jól bevált társam, én istenes buliknak mondom, az istenes bulikhoz a Fejes Zoli barátom, aki egyébként meg villámkezű metálgitárosként lett ismert. Azt üzenem, hogy nyitott szívvel jöjjenek a koncertre, és legyenek vidámak is, mert hogy van megváltunk, és van reménységünk, és ez egy nagyon vidám dolog, és ez egy jó dolog. Mindenkit várunk szeretettel. Oroszlányi szabadtéri színpad, szeptember 18.
6: Első esetén a művelődési házban lesz megtartva.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, ami egészen 5 óráig tart, majd pedig Zimmerer Tominak visszaadom a stafétát, ezúttal a Chartert hozza el nektek, este 7 és 9 óra között pedig Spider Ghost áll a lemezjátszók mögé, hiszen érkezik a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, ez tehát a mai menetrend, tartsatok velünk egészen késő estig. Baby Klaus és a Dream About You, egy klassz újdonság ismét, ezzel megyünk tovább, itt a Beatben.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, ez a két óra az újdonságokról, a legfrissebb kedvencekről szól. Például a következő, nagyjából 2 perc 11 másodpercben a német DJ-ről, ő nem más, mint Ale Farben, tőle érkezik már is a Baby Good.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled. Eljött a búcsú ideje, már ami a beatet illeti. Zimmerer Tomi veszi át a stafétát, hozza nektek a chartert 2 órán keresztül, majd pedig Spy the Ghost érkezik, mégpedig a Light Session rezidenseként. Én holnap reggel 6-tól térek vissza, akkor természetesen szokás szerint a Buenos Morganben Réd Ládámmal együtt ébresztünk majd titeket. Az elmúlt 2 órában és Solandot hallottátok. Ragyogóan szép estét!
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révő Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet szeptember 19-én Tatabányán. Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
4: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop.
5: GTI. 50 éve zenefüleinknek.
6: Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Stevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
7: Volkswagen. Na, hogy megy a meló?
8: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
7: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
8: Komolyan?
7: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
8: És milyen a cég?
7: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
8: Na, ez már jól hangzik.
7: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
9: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-it szilokszán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulószálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a Kósa festékboltban, Esztergomban a Rudnai Sándor tér 1 szám alatt.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szerda délutánt. Elfogtak egy fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás. Robbanó töltet volt a Lengyelországban lezuhant drónon. Hétvégén falunap lesz Tokodon. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött Szabó István. Elfogtak egy 16 éves győri fiút, aki ellen terrorcselekménnyel fenyegetés miatt indult büntetőeljárás, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda ma a police.hu oldalán. A közlemény szerint az amerikai szövetségi nyomozóirodától, azaz az FBI-tól érkezett jelzés szeptember közepén a magyar hatósághoz, hogy a felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekkel kapcsolatos fenyegetéseket közölt egy platformon. Az FBI-t az esetről egy a mesterséges intelligencia területén működő vállalat értesítette. A magyar nyomozóknak megküldött iratokból kiderült, hogy az amerikai cég egyik termékének felhasználója csevegő robottal történt beszélgetése során tett terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket. Robbanó töltet volt azon a feltehetőleg orosz gyártmányú katonai drónon, amelyet a hét elején találtak a balti tenger partjainál Lengyelországban, közölte az ügyészség. A robbanó fejet sikerült leválasztani a légieszközről, majd biztonsági okokból még a helyszínen, a tengerparton kedd este hatástalanították, mondta el a PAP lengyel hírügynökségnek Bartosz Onkolevszki, a poznáni katonai ügyész helyettese. A havi összehasonlításban csökkent, éves szinten nem változott az euróövezet ipari termelése júliusban. Az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat ma közzétett adatai szerint. Júliusban az euróövezet ipari termelése 0,1%-kal csökkent havi szinten, szemben az elemzők által várt 0,2%-os zsugorodással. Egy hónappal korábban, júniusban 0,1%-os havi szintű visszaesést jegyeztek fel. Gyermekprogramokkal, látványos bemutatókkal, koncertekkel és Majorette fesztivállal várják az érdeklődőket Tokodon szeptember 19-én és 20-án. A kétnapos rendezvényen többek között a Vadkerti Imre, az Érzés és a Breast Time zenekar is fellép, a szombat esti Táridóson pedig Lagzi Lajcsi színpadra áll. Tokod nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a Tokodi Falunap és Majorette fesztivál helyszíne a Lukácsi Máté művelődési ház, a Kossuth Lajos utca 9 hét szám alatt, a gyermekprogramokat pedig a futballpályán rendezik meg.
0: Időjárás.
1: Átmeneti melegedés van, pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés, majd csütörtökre a nyugati megyékben már betör a hideg front és a mögötte érkező hidegebb légtömeg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délután a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok! Indítom a Forrás Charter szerda, majd jönnek a hazai kedvencek, a visszatek rovat és Szigala Jacksonival a Riptide érkezik a 20. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok.

Jackson és Ian Kidron. A Riptide, az egykori Wednesday Joy nóta átirata volt a tavalyi évből a 20. Imádom. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom. Nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig töltetitek velem az időt, és persze a Visszatek rovattal is. A következőben Katy Perryt kapjátok. Jön majd a Hátvenkolt. Itt lesz a Spy the Ghost is a Light Session 2 órájában 7 és 9 óra között. Előtte Alex Kenji. Na tudja, hogy mesélek az Underground klubvilágról, találkozó Lady Gagával és vőlegényével is. No meg ebben az órában Ed Sheeran is terítékre kerülhet. Jack Style és John újdonsága pedig tuti, hiszen a blogban a második, ők érkeznek mindjárt, elsőként pedig Jennifer Lopez. No meg David Guetta, a Save Me Tonight című újdonságuk szerepel ma a 19. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel.

18. Teddy Swims és a The Door, te a Forrás Rádiód, benne pedig a Chartert a hazai listával hallgatod, ez a hétköznapi slágerlista, köszönöm, hogy itt vagy. Felkészül? Ed Sheeran egészen megrázó hírrel érkeztem, a hétvégén felbojdult a sajtó, amikor a stáb tagjai elkezdték lebontani a gigantikus futurisztikus színpadot a Ford Field stadionban egy elszabadult targonca miatt. 6 melóst azonnal kórházba kellett szállítani, 2 stáb tag állapota ráadásul súlyos, a hatóságok pedig azonnal nyomozást indítottak. Edet persze teljesen összetört az eset, a háttérinfok szerint folyamatosan kapcsolatban van a sérültek családjaival. De ez még nem lenne elég, a pop király Seattle-ben a koncerten maga dobta le a bulvár bombát, amikor kerekperec kijelentette. Ez az utolsó amerikai turnéja egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig. No, ez annyira nem is izgat, de esetleg az európait emlegetnéd, lehet, hogy szimpibb lennél. Ed Sheeran és az Azizám a hazai listán a 17.

szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

Szent Szera és Misha Miller, a Don't Leave az újdonság a 14. helyen. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy, a Charter szól a hazai listával egészen 7 óráig. Lady Gaga-val a folytatásban. Na kezdjük a legfrissebb és egyben legbizarabb hírrel, amiről a tech és bulvár sajtó is teljesen megvadult.

kívül akár egy hónapig, hogy mesterséges intelligencia segítségével kísérletezzenek ki új szépség ápolási és gyógyszerészeti anyagokat. Nos, az énekesnő maga is ott ül az igazgató tanácsban, és a hírek szerint a cég már össze is bútorozott Gaga saját smink márkájával. Hát ha valakitől vártunk egy Frankenstein-szerű luxus projektet, akkor az ugye pont ő, csak nehogy tényleg ilyen Frankenstein történet legyen ebből. Ő jön, varázsolni fogunk, nem új bőrt, hanem dalt. Abrakadabra, igyanúta, ma a 13.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 6 óra, már csak 3 perc. Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! Az időjárási adatok napokkal korábban figyelmeztethetnek a szívmegállás veszélyére. Hajléktalan férfit bántalmaztak Dorogon. Holnap kezd a Ferencváros az Európa Liga főtábláján. Ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István, kezdünk! Az időjárási adatok alapján akár 3 nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás. Derült ki a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak több mint 114 ezer esetet elemző országos vizsgálatából. A Public Health folyóiratban megjelent kutatás szerint a vizsgált időjárási tényezők közül a hideg bizonyult az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek. A meteorológiai előrejelzésekre épülő modellek a jövőben segíthetik a szív- és érrendszeri betegeket és hozzátartozóikat a fokozott kockázatú időszakokra való felkészülésben, miközben a mentőszolgálatokat és a kórházakat is támogathatják a várható nagyobb terhelés kezelésében. Maszkban, elemlámpával a kezében jelent meg egy dorogi épületben egy férfi, ahol egy hajléktalan férfi aludt. A vádirat szerint bottal bántalmazta áldozatát, pénzt és értéktárgyakat követelt tőle, majd a megszerzett zsákmánnyal elmenekült. Szeptember 15-én a bíróság a férfit nem jogerősen 7 év fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott letartóztatását a bíróság az ügyészség indítványára az ítélet kihirdetését követően fenntartotta. Ez a végzés végleges, számolt be róla a dorogimedence.hu. Az Európai Bizottság egyeztetésre hívja a mesterséges intelligencia területének kulcs szereplőit, hogy megvitassák azon iparági törekvések lehetséges támogatását, melyek a legkockázatosabb AI modellek fejlesztésének lassítását célozzák. Közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Von der Leyen ma ígéretet tett arra, hogy együttműködik a hasonló szemléletet képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal. És végezetül sport, a selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic Glasgow vendégeként kezdi meg az Európa Liga alapszakaszát a csütörtöki nyitó körben. A zöldfehérek nem csak önbizalommal telve, hanem a megszokottnál pihentebben és frissebben várhatják a skóciai fellépést. A magyar kupagyőztes 8 tétmérkőzés óta veretlen, az EL selejtezőn pedig 6 győzelemmel és 2 döntetlennel menetelt végig. A szerb Vojvodinát, a holland Twentét, a lengyel Gornik Zsavsét és a török Trabzonsport búcsúztatva.
0: Időjárás.
1: Nyárias, kissé szeles, de derült időnk van, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Csütörtökre kontrasztos időjárást hoz egy hideg front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tizedika héten Ray Dalton és a Blood Running. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Charter szerda lévén jó, hogy a hazai kedvencekkel, no és persze a Visszatek rovattal is. Mindjárt Katy Perry és a Hatton Cord lesz itt veletek. Találkozhatok Spy the Ghost-tal is a Light Session 2 órájában. Előtte pedig az olasz Tech House pápája Alex Kenji érkezik. A dal pedig, hát persze, hogy a Bambolé. Na az is jön nem sokára, addig viszont még Hypeton és Norma Jean Martin, no meg Taylor Swift most. Az Opel Eye-t a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

8. helyen Hány Peton és Normagy Martin, az Auto My Head volt a tiétek, a 7. pedig Kamrád és a Be Mine, a Forrás Rádió szól nálatok, benne pedig a Charter, a hétköznapi slágerlista nem annyira hétköznapian. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, ez van ugye ma a csütörtök internet péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a hazait, 2009 a dátum, Katy Perry dala volt abban az évben ezen.

A Blondish és Curtis Wells újdonságot játszottam Lovers on the Dance Floor címmel. Imádni való ez a dal. Szerda a hazai kedvencek egészen hétig, köszi, hogy itt vagy. Sleep Tonight, a Swiss Discom, Royal Bass Sunfelt közös a folytatásban.

sláger a horizonton. A Forrás Charterben jöjjön most egy igazi újdonság. Egy új sláger a horizonton. A Forrás Charterben jöjjön most egy igazi újdonság. Let's go!

A Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life-ot pörgettem, a tavalyi évben jelent meg, azóta folyamatosan a listán, bár most belegondolok, az ATB és Tropic közös Your Love 2021 óta van a Dance Charton. No, de ez a hazai lista, kérem, Alex Kenji-vel a folytatásban, az olasz zseni konkrétan

Club hímuszogat, a napokban landolt a Spotify-on, a legújabb fegyvere az In The Music, amit a szintén legendás Manuel de la Marral közösen dobott össze. A pletykák szerint a stúdióban pattanásig feszült volt a hangulat, mert a két maximalista producer napokig vitatkozott a tökéletes basszus meneten, de megérte kérem, mert a track azonnal az európai DJ-k legféltettebb titkos fegyverévé vált. Kenji egyébként, mint a Hot Fingers kiadó tejhatalmúra állítólag kőkemény és szigorú szűrőt vezetett be, csak az abszolút prémium klub biztos zenék mehetnek ki a kezei alól. Na hát örülök, hogy végre egy ilyen maximalista csávó is van egy kiadó élén. Ő jön, Alex Kenji, a hazai listán a Bumble Aim, na a harmadik.

szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A második.

második Bibi Rexa és a Fadeless közös New Religion. Te a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen 7 óráig. A folytatásban már is az első helyezettel. Tóth Abigail és Accent közös ezügyben, ha persze, hogy a Sugar

My Name Van, Tóth Abigail és persze Accent, a Sugar Daddy-t játszottam nektek, és megköszönném már a megtisztelő figyelmeteket, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Jövök holnap egy újabb adaggal, itt lesznek majd a netes kedvencek és egy titkos esküvő is, új 4 lábú családtaggal. Taylor Swift lesz a porondon. No de ez csak holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszakra. Ki jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát! Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Hamarosan este 7 óra, már csak 3 perc. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Vádat emeltek kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt egy férfi ellen, aki 13 éves lányának rendszeresen alkoholt és cigarettát adott. Tatabányán találták meg a Tokodaltárói hivatal udvaráról ellopott tartályt. Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint világklasszis volt Szoboszlai Dominik tegnapi gólja. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, én Szabó István vagyok, és ez a Forrás Rádió. Vádat emeltek kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt egy férfi ellen, aki 13 éves lányának rendszeresen alkoholt és cigarettát adott, közölte a Békés vármegyei főügyészség az MTI-vel. A férfinál 2 hetente péntek délutántól vasárnap estig tartózkodtak a gyerekei. Ilyenkor a férfi több alkalommal ajánlotta jelenleg 13 éves leány gyermekének, hogy fogyasszon alkoholt, pálinkát, bort, sört vagy vodkát. 2025 karácsonyán az apa olyan mennyiségű alkoholfogyasztását engedélyezte a kislánynak, hogy az rosszul lett. Ezt a férfi szórakoztatónak találta és felvételt készített róla. Emellett engedte a lánynak, hogy elektromos és hagyományos cigarettát szívjon. A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtót a lánynak. A férfi ittas állapotban több esetben veszekedett az élettársával a gyermekei jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta őt, ami miatt a kislány közéjük állt. A férfi veszélyeztette a kiskorú gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését, írta az ügyészség. Tatabányán találták meg a Tokodaltárói hivatal udvaráról ellopott tartályt. A hivatal 2026. július 27-én tett bejelentést a dorogi rendőrkapitányságon, miután ismeretlen tettesek eltulajdonítottak egy IBC tartályt az udvarról. A szabálysértési előkészítő eljárást folytató dorogi rendőrök széleskörű adatgyűjtéssel azonosították az elkövetőt. A nyomok Tatabányára vezettek, ahol az elkövető lakhelyén meg is találták az ellopott tartályt. A rendőrök lefoglalták, majd visszaszolgáltatták a tartályt a Tokodaltárói polgármesteri hivatalnak. Ismét lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban szeptember 17-én, azaz holnap, és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 5:30 között. És végezetül sport, Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint világklasszis volt Szoboszlai Dominik tegnapi gólja, amellyel beállította a 3-1-es végeredményt a Tottenham elleni angol labdarúgó ligakupa meccsen. Idézet következik: a harmadik gólunk egyértelműen világklasszis volt, egészen kiemelkedő. Dominik lövésénél mindig lehet bízni abban, hogy betalál. Más játékosok esetében az ember elgondolkodhat azon, hogy talán túl messze van. Ha viszont róla van szó, mindenki úgy vélekedik, hogy betalálhat, fogalmazott a Liverpool honlapján a vezetőedző.
0: Időjárás.
1: Átmeneti melegedés van, pár fokkal erősödik a nappali felmelegedés, majd csütörtökre a nyugati megyékben már betör a hideg front és a mögötte érkező hidegebb légtömeg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc. Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spike.

0: percek. Napi összefoglaló Komárom Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Átadták a Prima díjakat Tatabányán, a 2026-27-es tanévben is megkezdődött az iskolai védőoltások szervezése, újabb előadás lesz Oroszlányban. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. szeptember 17-én szerdán. A tatabányai Jászai Mari Színház ismét megtelt kiválóságokkal, számolt be róla a kemma.hu. A VOSZ Komárom Esztergom vármegyei szervezete pénteken este adta át a Prima díjakat, valamint az év vállalkozója elismeréseket. A gálaesten részt vett Perlusz László, a VOSZ főtitkára, dr. Lics József, a VOSZ ellenőrző bizottságának elnöke, valamint Székmányné Kelecsényi Ágnes, a VOSZ Nógrád megyei elnöke. Bordán Zsigmond, a VOSZ Komárom Esztergom megyei szervezetének elnöke nyitotta meg a gálaestet, és üdvözölte a jelenlévőket, majd dr. Koncer Erik tatabánya alpolgármestere fogalmazta meg ünnepi gondolatait. Őket követve előbb az évvállalkozói díjakat adták át, aztán következett a vármegyei Prima díjasok köszöntése. A protokolláris programokat zenés táncos műsorok tették színesebbé. A Népház Showformációs Táncegyüttes a Száj című koreográfiáját állította színpadra az Elfújta a szél musicalből. Fellépett Kovács Dávid hegedűművész is, több alkalommal is szórakoztatva a vendégeket. Prima díjat érdemeltek ki Kőhalmi Zoltán, a Tatai Kőkuti Általános Iskola nyugalmazott igazgatója a Magyar Oktatás és Köznevelés területén, a magyar sport kategóriában Horváth Árpád tatabányai kézilabda edző, a magyar képző és iparművészet területén Vida Judit iparművész. A Prima közönség díjat a Kemence Egyesület kapta a magyar népművészet és közművelődés területén, az elismerést és az azzal járó 500 ezer forintos pénzdíjat az Egyesület vezetője Smetz Géza Imréné vette át a szervezet nevében. A Prima külön díjat a velejáró 500 ezer forintos pénzdíjjal dr. Szabó Marianna a magyar tudomány területén a Kisbéri Battyány Kázmér szakkórház osztályvezető főorvosa vehette át a színpadon. A 2026-27-es tanévben is megkezdődött az iskolai védőoltások szervezése. Az elkövetkező hetekben a 6. és 7. osztályos diákok többféle vakcinát is megkaphatnak, írja a Komárom Városa honlapján. Takács Krisztina védőnő tájékoztatása szerint az ősz folyamán a 6. osztályosok két védőoltásban részesülnek. Az egyik a kanyaró, a mumps és a rubeola, a másik pedig a diftéria, a tetanusz és a szamárköhögés ellen nyújt védelmet. A 7. osztályosok számára továbbra is ingyenesen igényelhető a hepatitis B elleni emlékeztető oltás, valamint a HPV elleni védőoltás is. Az érintett szülők és gondviselők mindkét oltásról részletes tájékoztatást kapnak. Ez a korosztály ősszel és tavasszal is kap védőoltást, amelyek közül a hepatitis B elleni oltás kötelező, a vakcina a vírus által okozott májgyulladás ellen nyújt védelmet, a HPV 9 elleni oltás önkéntes alapon vehető fel, a humán papillomavírus fertőzéssel sokan találkoznak életük során és gyakran tünetmentesen átvészelik azt. Vannak azonban olyan vírustörzsek, amelyek akár éveken keresztül is lappanghatnak a szervezetben, és később súlyos megbetegedéseket okozhatnak, tette hozzá a szakember. A szükséges nyilatkozatokat az iskolák küldik ki, ezeket a szülőknek és gondviselőknek mielőbb ki kell tölteniük és alá kell írniuk, majd vissza kell juttatniuk az iskolai védőnök számára. Fontos tudnivaló, hogy akik csak később veszik fel az oltásokat, 15 éves kor alatt 2, míg 15 éves kor felett 3 vakcina beadása szükséges a megfelelő védelem kialakulásához, olvasható a komárom.hu oldalon. Elkezdődött az iskola, amivel egy időben visszatérhetnek a gyerekek a rendszeresebb étkezéshez. A zöldségfogyasztáshoz adott tippeket Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus.
2: Az mindenképpen fontos szerintem, hogy mi magunk is példával járjunk elől, tehát hogy azt úgy nehéz elvárni szerintem a gyerektől, ha mi magunk sem eszünk zöldséget, gyümölcsöt. Én azt gondolom, hogy ha időnk energiánk engedi, akkor igenis vigyük el a gyermeket a bevásárláshoz, tehát hogy lássa ő is, hogy miket lehet venni a boltba, lehet, hogy valamelyik gyümölcs vagy zöldség pont így fog neki megtetszeni, tehát hogy én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes egyszer-egyszer bevonni őket a vásárlásba, és ugyanígy, hogyha van időnk meg energiánk, akkor egy egyszerűbb étel, ital elkészítésében ebbe szintén érdemes bevonni. Hogyha nagyon nem akaródzik a gyümölcs meg a zöldség, akkor azért én azt gondolom, hogy aki vezet háztartást, nyilván mindenkinek megvannak a maga ötletei meg a fortéjai. Én szerintem az egyik ilyen a krémlevesek, ami így tényleg, hogy akkor esetleg azt is mondjuk megeszi a brokkolit krémlevesbe, hogyha úgy egyébként nem. Tehát mondjuk a krémlevesek, aztán szerintem ilyen azért a rakott étel is. Tehát amikor van mellette egy kis hús, egy kis rizs vagy bulgur, és nem csak a zöldség dominál, aztán ugye egy kicsit tudunk még úgy is csalni, hogy mondjuk belekeverjük, tehát egy palacsinta tésztába bele tudunk keverni egy kis almát, vagy egy kevert tésztába is nagyon jól elnyeli mondjuk egy reszelt cukkinit, vagy bármilyen más gyümölcsöt vagy zöldséget. Tehát hogy én azt gondolom, hogy érdemes ezeket egy kicsit így kegyesen cselezni vele, vagy fasírozottba is bele tudunk egy kis zöldséget még csempészni. Szóval, hogy egy kicsit a boltba, egy kicsit a készítésbe belevonni, én semmiképp nem erőltetném, tehát hogy arra szerintem érdemes figyelni, hogy ne jutalmazzunk, vagy büntessünk étellel, és hogy ne ez legyen a központi, hogy akkor igenis meg kell enni. Nyilván ma már nem annyira könnyű, mert olyan széles a boltokban a paletta, és annyi lehetőség van választani, meg visszautasítani, hogy nyilván, hogyha van gondja a gyermeknek az étkezéssel, akkor nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Ez igaz abba az irányba is, hogyha nagyon válogat és nagyon egyoldalúan étkezik, és igaz ez akkor is, amikor muszáj kontrollt tartani, mind minőségben, mind mennyiségben.
1: A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa szeptember 17-én 17 órai kezdettel Magyarország Kincsestára című sorozatának újabb előadására várja az érdeklődőket, melyen Kapuvára a Hanság fővárosa címmel a település múltját, jelenét vetített képes előadás keretében Bíró Péter, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ főigazgatója mutatja be. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár, a program ingyenes. És végül sport, a rendes játékidőben nem született gól a Dorogi Bányász FC és az Újpest FC szeptember 13-ai kupa mérkőzésén a Buzánszki Jenő stadionban. A továbbjutásról a hosszabbítás döntött, a vendégek kétszer is betaláltak, így 2-0-ás győzelemmel jutottak a MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé. A Dorogi Bányász FC ezzel a harmadik fordulóban búcsúzott a Magyar Kupától, az Újpest pedig bejutott a legjobb 32 közé. A dorogi együttes több mint 100 percen keresztül tartotta gól nélkül ellenfelét, amely csak a ráadásban tudta eldönteni a párharcot, számolt be a dorogimedence.hu. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. szeptember 16-án szerdán. További jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A For

0: muszáj lesz lépnem. Érzem, hogy végem.
1: Forrás Rádió. Csak slágerek.

0: Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled.
1: Okay.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

F, tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a... Ez a sláger, tuti hallottad!

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára vármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

0: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél,

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délutáni ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

Sok lány megforult közben az ágyomban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.